0: Kedveim,
1: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában, Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.
1: Shit. Represent next to California. Baby. I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back. You gotta love.

0: állapot.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagúria is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Falipály orientációs diáknaptárt készít a Békés vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jópálya naptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum bevált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent György Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balog Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mityko Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvölgyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamat munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsy Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmag tisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejthessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztővel Gíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Új kerékpárút épül az iparterület felé. Ideiglenes forgalomkorlátozások több településen az államalapítás ünnepén. Szemléletváltás zajlik a városban a víz megtartás és a klíma alkalmazkodás terén. Félidőhöz érkezett a Békési Rendelőintézet felújítása. Már is mondom a részleteket. Új bicikliút készül a megyeszékhely határában, és már kirajzolódik az a nyomvonal, amelyen halad majd az állami iparterület, többek között a Vulkánsíld globál felé vezető útvonal. A fejlesztés két irányból, a Mokri utca és Mezőmegyer felől biztosít majd eljutást. A beruházás a Modern Városok program támogatásával valósul meg, amelyhez a város plusz forrást is kapott. Ennek köszönhetően indulhatott el a várva várt Békéscsabai kerékpárút építése. A közgyűlés az év elején döntött a kivitelezőről. A közbeszerzési eljárás nyertese egy Békéscsabai cég lett nettó csaknem 716 millió forintos ajánlattal. Április elején jelentették be, hogy a munkálatok is elkezdődtek. A kerékpárút két irányból vezet majd az iparterülethez, ahol a Vulkánsőt globál gyára épül. Egyrészt a Mokri utcai vasúti átjárótól, másrészt a mezőmegyeri aluljárótól. A Mokri utcai átjárótól induló mintegy 1,6 kilométeres kétirányú szakasz, 2,2-2,5 méter között változó szélességben épül, a mezőmegyeri aluljárótól induló 1,3 kilométeres szakasz pedig 3-3,6 méter közötti szélességgel készül el. A nyomvonal a 120-as vasútvonaltól nyugatra több helyen a vasút és a 47-es főút között halad, majd az iparterület bejáratánál keresztezi a főutat. Szarvas Péter polgármester a közelmúltban Facebook oldalán írt arról, hogy lényegében a Szarvasi úttól a Mokri utcáig tartó kerékpárút épül tovább az állami iparterületig, majd onnan Mezőmegyerig. A fejlesztéssel jelentősen bővül Békéscsaba kerékpárút hálózata. Az új szakasz megerősített burkolatot kap, a projekt része a vízelvezetés megoldása és a közvilágítás kiépítése is. Jelenleg a tereprendezés zajlik, ezt követik a földmunkák és az útalap kialakítása. A beruházásnak köszönhetően az eddiginél biztonságosabban lehet majd eljutni az állam és az északi iparterületre, emelte ki Opauszki Zoltán, jaminai önkormányzati képviselő Facebook oldalán. Úgy fogalmazott, a fejlesztés elsősorban azoknak jelent előrelépést, akik nap mint nap kerékpárral jártak dolgozni az iparterületre. Környezetvédelmi és turisztikai tanácsnokként hangsúlyozta, hogy fontos, Békéscsabán a kerékpározás ne csak szabadidős tevékenység legyen, hanem a mindennapi közlekedés biztonságos és valódi alternatívája. Az augusztus 20-ai programok miatt négy városban, Békéscsabán, Mezőberényben, Eleken és Sarkadon is ideiglenes lezárásokkal kell számolni. Békéscsabán ma 20 óra 45 perc és 21 óra 45 perc között lezárják a Széchenyi utcát, a Luther utca Kossuth tér kereszteződéstől egészen a Gyulai út és a Derkovics sor találkozásáig. Ugyanekkor nem lehet közlekedni a József Attila utcán, a Gőzmalom téren, valamint az Árpád soron sem, a Bajza utcától a Gyulai útig. Sarkadon augusztus 20-án 16 órától 21-én hajnali 2-ig lezárják az Anti utat a MOL töltőállomástól a Petőfi utcáig, emellett 22.45-től 23.30-ig a Kossuth utca, Anti út és Körös utca közötti szakasza sem lesz járható. Mezőberényben délután 5 óra és fél 6 között zárják le a 47-es főút belterületi részét, a Gyomai út és a Kossuth tér között. Ugyanott este fél 10-től fél 11-ig ismét zárás lesz a 47-es főúton, akkor a Kálvin tér és a Kinizsi utca közötti szakaszon. Forgalomkorlátozásra kell számítani továbbá a 46-os főút Rákóczi sugárút és 47-es főút közötti szakaszán, valamint nem lehet majd behajtani a 470-es főútra a Hajnal utca és a 47-es főút kereszteződése között. Eleken pedig már reggel fél 10-től dél 11 óráig lezárták a Szent István utcát, a József Attila utca és a Gyulai út közötti szakaszon.

nem elég érzékelni és tudomásul venni a klímaváltozást. A kérdés az, hogy mennyire gyorsan és következetesen tudunk ehhez alkalmazkodni egy-egy településen. Erről beszélt Opauszki Zoltán Békés Csaba környezetvédelemért és turisztikáért felelős tanácsnoka, aki több olyan projektet és kezdeményezést is ismertetett, amelyek a víz megtartását, valamint a fásítási és virágosítási gyakorlatok átalakítását célozzák. A 2022-ben elfogadott klímastratégia már jelezte, hogy a térség klímája melegebbé, részben szárazabbá válik, és egyre gyakoribbak lesznek az időjárási szélsőségek. Az önkormányzat nem tudja megállítani a globális folyamatokat, de ahogy a tanácsnok fogalmazott, lokális válaszokkal tehet azért, hogy Békés Csaba ellenállóbb, zöldebb és élhetőbb legyen. Szerinte kulcskérdés a víz megtartása, a zöld felületek erősítése és a város üzemeltetés fokozatos átalakítása. Emlékeztetett, hogy az Alföldön hosszú időn át arra készültek, hogy többletvizet minél gyorsabban elvezessék. Ennek továbbra is van szerepe, hiszen intenzív csapadék esetén védeni kell az otthonokat, intézményeket és közterületeket. Ugyanakkor, ahol lehetőség van, rá lassítani kell a víz elvezetését, elősegíteni a beszivárgást és a víz helyben tartását. A tanácsnok kiemelte, hogy Békés Csabán már elindult a szemléletváltás. A TOP Plusz keretében csaknem 800 millió forintot nyert egy olyan vízgazdálkodási projektre, amely a víz elvezetése mellett megtartását is célul tűzte ki. A fejlesztés 22 közterületet érint, 8 kilométeren korszerűsítik a csatornarendszert, és szerepel benne az öntözött réti záportározó rendbetétele is. Úgy véli, hogy ez a beruházás jól mutatja, milyen feladatok várnak a városra. Amikor rövid idő alatt sok csapadék érkezik, biztonságosan kell kezelni a vizet, amikor pedig hónapok át alig esik, minden csepp aranyat ér. Hozzátette, hogy frakciójuk kezdeményezte egy átfogó felmérés elkészítését a város nyílt csatorna és árok rendszeréről, hogy megvizsgálják, mely szakaszok alkalmasok szabályzott víz visszatartásra és beszivárogtatásra. Kiemelte, hogy nem arról van szó, hogy lezárnák a csatornákat vagy árkokat, hiszen elsődleges az ingatlanok és intézmények védelme. A cél annak feltérképezése, hogy hol kell továbbra is gyorsan elvezetni a vizet, és hol lehet megtartani bel- és külterületen egyaránt. Fél időnél tart a Városi Rendelőintézet korszerűsítése Békésen. Az épület energetikai és épületgépészeti megújuláson esik át, és modern gyógyászati segédeszközökkel is bővül az intézmény. A márciusban indult beruházás részeként csaknem 300 millió forintból újítják meg a 60-as, 70-es években épült rendelőintézet belső tereit. A jelenlegi munkafolyamatokról Bacskai Árpád, az intézmény új igazgatója számolt be. Elmondta, hogy a belső terek új elrendezésének kialakítása zajlik, hogy a vizsgálók is, rendelők mérete és kialakítása megfeleljen a mai szakmai elvárásoknak és egészségügyi előírásoknak. Hozzátette, hogy központi légkondicionálást építettek ki, lezajlott az energetikai felújítás, jelenleg pedig festés, mázolás és burkolás történik, hogy a paciensek és az ott dolgozó orvosok, szakápolók és szakemberek számára minőségibb környezetet biztosítsanak. Kálmán Tibor Békés polgármestere kiemelte, hogy a megújuló komplexum nem csak a város, hanem a térség egészségügyi ellátásában is fontos szerepet kap. A felújítás ideje alatt a rendelőintézet eszközparkja is megújul, ami tovább javítja az ellátás színvonalát.

0: Közleménybe reagált Békés Csaba önkormányzata az augusztus 20-ai tűzijátékkal kapcsolatban elsősorban a közösségi médiában megjelent lakossági észrevételekre. A városvezetés jelezte, hogy az idei programon a korábban megkötött szerződések és a vállalat pénzügyi kötelezettségek miatt már nem tudnak változtatni, ugyanakkor a jövő évi rendezvény tervezésekor kikérik a lakosság véleményét és megvizsgálják a környezet és állatbarát alternatívákat. A közlemény szerint az önkormányzat fontosnak tartja, hogy az ünnepi rendezvények szervezésekor egyaránt figyelembe vegyék a békés csabaiak igényeit és nyugalmát, a résztvevők biztonságát és a környezet védelmét, valamint az állatok jólétét. Hangsúlyozták, hogy a lakossági visszajelzéseket felelősen mérlegelik. Tájékoztatásuk szerint az augusztus 20-ai ünnepség, ezen belül a tűzijáték előkészítése több hónapot vett igénybe, a jogi és pénzügyi szerződéseket pedig már korábban megkötötték a kivitelezővel. A szerződés olyan fix kötelezettségeket tartalmaz, amelyeket akkor is ki kellene fizetni, ha a tűzijátékat most lemondanák, így a rendezvény elmaradása sem szabadítana fel átcsoportosítható összeget. A közlemény kitért a rendkívüli aszály és a kiszáradt növényzet miatt kialakult fokozott tűzveszélyre. Az önkormányzat szerint ezt kiemelt kockázatként kezelik, és a szakhatóságokkal együttműködve ellenőrzik a helyszínt.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösiek Centrum közéleti műsora.
1: A nyár folyamán idén is népszerűek voltak a kerékpáros vándortáborok, melyek során diákok és kísérőik ismerhették meg Békés Csaba és környéke nevezetességeit. A túrák folytatódnak, de csak egy-egy napos osztálykirándulások formájában. A programról Opauszki Zoltán, a Békés Csabai Turisztikai Egyesület elnöke számolt be.
2: Ugye most nyilván elkezdődik a tényleg az őszi rosszabb idős időszak. Gyanítom, hogy ilyenkor már újabb túrákat nem fogtok szervezni, de ha jól emlékszem, akkor még a tanév folyamán is volt azért egy-egy nap, talán ezeket osztálykirándulásoknak lehet leginkább nevezni. Ilyenben gondolkodtok-e az idei tanévre is? Várható-e, keressék-e majd a csoportok?
3: Igen, mindenképpen érdemes két dolgot is szóvá ejteni e tekintetben. Az egyik valóban, én már harmadik éve hirdettünk meg a szorgalmi időszakban bringás osztálykirándulások lehetőségét, ugyancsak a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség együttműködésben. Ezekre való jelentkezésre mód nyílott, és mód fog nyílni az idei évet illetően is, mind az őszi, mind a tavaszi szünetek időszakában, tehát abszolút van mód bringás osztálykirándulásokat szervezni. Ezek ugye nem hétnaposak, ezek csak egynapos osztálykirándulások, de itt is biztosítani tudjuk az érdeklődők számára a bringákat, az ehhez kapcsolódó szükséges eszközöket, sisakokat, táskákat, illetve egy profi túrakísérőt tudunk minden ilyen osztálykirándulás mellé biztosítani, hiszen éppen a bringás vándortáborok szervezési tapasztalata okán kialakult egy olyan nagyszerű csapat már a környezetünkben, akik tényleg nagyon magas színvonalon űzik ezt a szakmát, tehát abszolút felkészültek nem csak a bringázás kérdéseiben, hanem a térség turisztikai attrakciónak az ismertetésében is. Illetve amit érdemes még felemlítenünk a turisztikai életünk vonatkozásában, az idejében is számos alkalommal került megszervezésre városismereti séta, alapvetően lehet mondani, hogy a Békéscsabai önkormányzata, a Békéscsabai Turisztikai Egyesület és a Munkácsi negyedben található kulturális intézményeinknek az együttműködésének köszönhetően egyre népszerűbbek ezek a városismereti séták. Ez részben turisztikai aspektusú, másrészt pedig a lokál patriotizmusunkat, a városunkhoz való kötődés segítő programok. De népszerűek a kerékpár túrák, a Venkém kerékpár túrák, amelyből ugyancsak több alkalommal hirdettünk meg és tudtunk megszervezni programokat, de az idejében volt két alkalommal is lehetőség arra, a Mukácsi Mihály Múzeum egyik kiváló munkatársa, a Forrai Mártának a szervezésében vehettünk részt egy olyan bringatúrán, amely a Venkém kerékpár úton valósult meg, ám de az esemény fókuszában a csabai téglaiparnak a története, a jemeni bányatavaknak a története, a élete, a élővilágának a megismerése, a horgászat, a halakkal és a madarakkal való ismerkedés lehetősége lett felkínálva. Itt kiváló partner volt a Körösvidéki Horgászszövetség, Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének a vezetése, Nemes Attila vezetésével. Tehát én azt láttuk, hogy itt is nagyon-nagyon erőteljes érdeklődés volt, nagyon izgalmas dolgokat tudhattak meg a részvevők. Tehát azt látom, hogy évről évre egyre több olyan esemény formálódik, amely alapvetően mondhatjuk, hogy a bringázás tartja a fókuszban, de ennél sokkal több, és kulturálisan, történetileg tudunk olyan dolgokat kínálni az érdeklődőknek, ami ebből fakadóan erősödő érdeklődést tud generálni ezen eseményekhez.

0: Beszéljünk szerintem mindenképpen magáról a kulturális turizmusról is, hiszen a Munkácsi negyed létrejöttével ez is egy fogalom lett itt Békés Csabán, de akár szerintem lassan besorolhatjuk ide a Békés megyei Népművészeti Egyesületet, mert ők is sokat tesznek ezért. Hogyan látod ezt a szegmensét a turizmusnak a városban? Mekkora embertömeget mozgat meg talán ez a része?
1: Talán nem is az embertömeg a legizgalmasabb ebben a tekintetben, hiszen a kultúra az nem a tömegturizmusnak a mágnes eszköze, ha szabad így fogalmazni. De mindenképpen azt gondolom, hogy nagyon fontos elem az, hogy Békés Csaba azzal, hogy a magyar kormány támogatásának köszönhetően, hogy a Modern Városok program keretében a Munkácsi negyed projektet meg tudta valósítani, az rendkívül sokat adott hozzá ahhoz, hogy a városunk mennyire élhető, mennyire vonzó, mit tudunk kínálni kulturálisan. Alapvetően ugye a csabaiaknak, a térségben élőknek, de nyilván a turisztikai aspektusa is egyre erőteljesebb ennek. És most nem akarom elsorolni azt, hogy mi valósult meg a Munkácsi negyed projekt keretében, de mindenképpen egy pici kitérőt érdemes tennünk arra vonatkozóan, hogy minek milyen hatása tud lenni. Egyrészt nagyon örülünk annak, hogy némi döcögést követően mégiscsak sikerült az utolsó ilyen építőipari jellegű beavatkozással befejeznünk a projektnek a megvalósítását. Miről beszélek? Ugye láthatják a csabaiak, hogy a Munkácsi Mihály Múzeum homlokzatának a felújítása megtörtént, befejeződött. Még ebben a hónapban a múzeumnak és környezetének átadása is meg fog történni, ugye a Szent Mihály naphoz kötődő esemény sorozatunkhoz kapcsolva. Tehát ez is ugye a városkép szempontjából egy meghatározó tényező. De azt gondolom, hogy az is, hogy a belvárosi hidak teljes mértékben megújulhattak az elmúlt években, ezek városképi szempontból is nagyon fontosak, de látjuk, hogy tulajdonképpen új kulturális események helyszíneként is meg tudnak mutatkozni, hiszen a Deák utcai Réti Pál híd, az immár hidi koncertek helyszínévé is vált. Tehát ezek mind hoznak magukkal új lehetőségeket. Tehát azt gondolom, hogy ezt így összességében kell értelmeznünk, és hát természetesen fontos, hogy a Munkácsi negyed intézményei azok milyen mértékben töltik meg tartalommal a negyednek a fizikai terét. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos értékévé tudott válni Békés Csabának, és ez mindenképpen egy vonzerő. Mind a városban, a térségben élők, mind az ide látogató turisták számára egyaránt. Hát egy dolgot említsünk még föl, ugye a szeptember utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre a Munkácsi Fest, amelynek keretében a Munkácsi negyedben működő intézmények nagyon izgalmas programokkal fogják várni a látogatókat, a résztvevőket. Ez is most már ugye több éről visszamenőleg kerül megrendezésre. És amennyiben az időjárás is kegyébe fogadja az eseményt és a szervezőket, akkor ezen a hétvégén immár mondhatjuk, hogy ugyancsak szokásos módon megszervezzük azt a vízi lámpionos felvonulást az Illivis csatornán, amely egy nagyon-nagyon egyedi, izgalmas és attraktív eseményt kínál, és terveink szerint úgy ez fontos, hogy a Békési Kajakkenu Klub nagyon fontos partnerünk ebben a programban, de fel fogjuk kínálni a lehetőségét annak is, hogy bárki, aki kíváncsi és érdeklődőként szeretne a vízen bekapcsolódni ebbe a programba, erre is mód lesz. Ez az internet intézményeinknek a webesületén meghirdetése kerül rövidesen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt voltál velünk, hogy beszélgethettünk a városi turizmusról, és nagyon jó munkát kívánunk nekünk
1: az elkövetkező
0: hónapokra.
1: Nagyon köszönöm, hogy tudtunk szót ejteni a nyári eseményeinkről. Köszönöm szépen, hogy itt láttam.

0: Békés Csabán a Munkácsi Fest programsorozat keretében került sor a Gazdiváru elnevezésű köztéri szobor felavatására. Az Andrássy út és a Munkácsy utca kereszteződésénél elhelyezett alkotás egy kutyát a hűség mintaképét ábrázolja. A szobor létrejöttének hátteréről Szarvas Péter Békés Csaba polgármestere számolt be. Elmondása szerint dr. Lévai Sándor és családja kezdeményezésére jött létre a mű, ők keresték meg az önkormányzatot azzal a szándékkal, hogy önzetlen felajánlásként egy műalkotással gazdagítsák a várost. A kérés elfogadása után született meg a terv, melynek eredménye ez a kutyát megformáló köztéri alkotás lett.
1: Tisztelettel köszöntöm rendezvényünkön Szarvas Péter polgármester urat.
2: Jó napot kívánok!
1: Varga Tamás alpolgármester urat, dr. Lévai Sándor nyugalmazott főállatorvos urat, és fiát dr. Lévai Zsolt ügyvéd urat. Köszöntöm Széri Varga Géza szobrászművész urat, a megjelent önkormányzati képviselőket, családtagokat, barátokat, érdeklődőket. Felkérem Szarvas Péter polgármester urat, mondja el köszöntő gondolatait.
2: Kedves Lévai család, Széri Varga művész úr, tisztelt hölgyeim és uraim, a mostani hangos, nyugtalan, sokszor zűrzavaros világban nem túl sokszor fordul elő velünk, hogy az önzetlenségről tanúbizonyságot tesz valaki, egy egész család. Pedig azt gondolom, hogy erre az alapvetően jó, kedves emberi tulajdonságra egyre nagyobb szükség van. A Lévai család, dr. Lévai Sándor néhány hónappal ezelőtt azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy szeretne adományként, önzetlenül a város számára egy olyan műalkotást létrehozatni és adományozni, amely a Gazdiváró címet viselő és kutyát megformázó szobor képében történik meg. Az önkormányzat jól kedvesen fogadta a megkeresést, és minden olyan szabályos előkészületi lépést megtettünk, ami lehetővé tette, hogy ma ezen az ünnepi eseményen, ünnepi pillanatokban együtt itt legyünk. Igen, és a mai nap nem is csak az önzetlenségről szól, hiszen szól a művészetről is, hiszen Széri Varga Géza úr formázta meg a szobrot, és ugye művész úrnak számtalan köztéri alkotását láthatjuk ma Békés Csabán. A Báb Színház előtti téren, vagy éppen nem régen a Balassi Művészetek Házánál a domborművedet is nemrég avattuk Bor Miklós emlékére. És szól egy kicsit a lokálpatriotizmusról szól, és arról is szól, hogy a békés csabaiak szeretik azt, hogy a környezetükben műalkotások legyenek, a kultúra, a művészet kikerüljön a köztereinkre. Fontosnak tartjuk ezt, és ha itt jól körbenéznek, pár száz méteres körzetben megtalálhatják annak jeleit, hogy a városvezetés képviselőtársaimmal együtt sokat gondol arra, hogy szépítsük városunkat. És most ebben a folyamatban találtunk egy önzetlen családot, dr. Lévai Sándor családtagjai személyében, akik valóban a forrást biztosították ahhoz, hogy a mai ünnepi eseményen együtt itt legyünk.
3: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

0: tegnap is a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor rajtól most el. Kellemes ébredezést kívánok augusztus 25-én. Ma Lajosokat és a Patríciákat ünnepeljük. Boldog névnapot nekik, én pedig indítom a mai műsort is.

0: tengerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggel információs magazin műsor szól, és itt a napindító tippünk. Ha reggel már az első percekben eszünkbe jut 10 intézni való, ne próbáljunk mindent azonnal megoldani, legyen egy külön listánk azokról a dolgokról, amelyek fontosak, de nem sürgősek. Így nem felejtjük el őket, de nem is fogják meghatározni az egész napunkat. Meglepően felszabadító tud lenni, amikor tudjuk, ezzel ráérünk később is foglalkozni. Ez volt a mai napindító tipp, jó reggelt!
3: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Nézzük a mai nap híres szülötteit. Például Sean Connery, az első James Bond filmek legendás főszereplője, 1930-ban született ezen a napon. Tim Burton pedig olyan filmek rendezője, mint az Ollókezű Edward vagy a Beetlejuice például, 1958-ban született a mai napon. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei. Most vissza a dalokhoz.

0: rovat és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió és a reggeli információs magazin műsor. Jó reggelt és kellemes ébredezést így az augusztus 25-i reggelünkhöz is. Hozom a jó zenéket, nem sokára pedig egy több mint 100 méter mély barlangba látogatunk majd el. Hozom a következő órában a részleteket, rádiózzunk együtt.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A paksi atomerőmű hűtővíz ellátásának és működésének biztosítása érdekében az ünnepi hosszú hétvégén is folyamatosan zajlottak a fenékküszöb építési munkálatok a Dunán. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter tájékoztatása szerint a katonák és a vízügyi szakemberek már több ezer tonna követ építettek be a folyóágyba, miközben a vízi útvonal hajózhatóságát is igyekeznek fenntartani. A honvédség búvárokkal, műszaki alakulatokkal és helikopterekkel támogatja az energiabiztosítást. Megőrzéséért tett erőfeszítéseket. Közleményben reagált az SK-ban Iváncsai akkumulátorgyára arra a 100 millió forintos munkavédelmi bírságra, amelyet a hatóságok a dolgozók veszélyeztetése és a mérések elmaradása miatt szabtak ki. A vállalat sajnálatát fejezte ki az esetleges aggodalmak miatt és jelezte, hogy a vizsgálatot követően azonnal felülvizsgálták, valamint megerősítették a biztonsági és védőfelszerelési gyakorlataikat. A cég hangsúlyozta, hogy a jövőben is szorosan és átláthatóan együttműködik az illetékes hatóságokkal a hasonló esetek megelőzése érdekében. Szent István, Szent Imre és Boldog Gizella hitelesített csonterekjéivel gazdagodott a prágai magyar katolikus plébánia. A különleges erekjéket a Szent Henrik és Kunigunda templomban tartott államalapítási ünnepi szentmisén adták át a cseh fővárosban élő magyar közösségnek. Az adomány a Magyarországi

0: Túl átmeneti leállások és korlátozások az MBH banknál és az Erste banknál. Az MBH-nál már augusztus végén elindulnak a karbantartások. Az Erste bank ügyfeleinek szeptember közepén és október elején kell hosszabb kiesésekre számítaniuk, amikor többek között a Telebank sem lesz elérhető.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok, a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Fátyol felhős idő várható, majd napközben délnyugat-nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. A déli óráktól szorványosan zápor előfordulhat, néha zivatar sem kizárt. A keleti szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: tegnapi és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. Rajtol a reggel információs magazin műsor második órája. Kellemes reggelt, szép ébredezést kívánok. Avagy fordítva, az a biztos, hogy induljon rendületesen, és a mai nap szép napot kívánok.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Nem kell boltról boltra járnia. Problémáit a Duvetnél megoldja. Kenőanyagra, akkumulátorra van szüksége, netalán autóápolási, karbantartási terméket, csapágyat, hajtástechnikai elemet keresne. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésére. Széles választék, kis és nagy kereskedelem, profi szakértelem. Duvet Kft. Békés Csaba, Lipták András utca 7.
3: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 000 forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
4: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
5: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
6: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Hagyma Fesztivál, ami összehangol minket.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Programajánlót támogatta Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye, a Hagyma Fesztivál, ami összehangol minket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Ellátogatunk ma is a hazai kalandozónkba egy helyre. Nem tudom, tudták-e, hogy az aktelek alatt egy több mint 25 km hosszú barlangrendszer húzódik összességében. A Baradla-Domica barlangrendszer Magyarország és Szlovákia alatt is folytatódik, és a Baradla egyik szakasz olyan hatalmas, hogy még egy föld alatti patak is végig folyik benne. Érdemes lehet, hogyha tehetjük, akkor ezeket a természeti kincseket véglátogatni. Ez volt a mai kis kalandozónk, most pedig vissza a dalokra.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Fájtól felhős idő várható, majd napközben délnyugat-nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. A déli óráktól szorványosan zápor előfordulhat, néha zivatar sem kizárt. A keleti szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Ez a Csaba.

0: Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Képzeljék, a csillagászok egy különleges csillagot figyeltek meg a Tejútrendszer középpontja közelében. Az objektum olyan közel kering a galaxisunk közepén található szupermasszív fekete lyukhoz, hogy a mozgása segítségét adhat a fekete lyuk tulajdonságainak vizsgálatához. A kutatók szerint az ilyen csillagok pályájának apró változásai akár azt is elárulhatják, hogyan forog a galaxisunk közepén található óriási fekete lyuk. Hát érdemes lesz majd utána nézniük, aztán mi pedig beszámolunk a fejleményekről persze. Most pedig vissza a dalokhoz, jó reggelt!
1: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió. Csaba Rádió.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Körös Hírcentrum.
1: Közlekedési információ.
3: A 47-esen Gyulán a Csabai úti körforgalomnál átépítik a csomópontot, a Gyula-Furt összekötő úton pedig vasúti átjáró épül. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: műsoros lángerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

Itt a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor végéhez értünk. Köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában. Jövök holnap is. Szép napot! Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: Sokan gondolják, hogy bármilyen megfázásra vagy influenzára megoldást jelenthet az antibiotikum, valójában azonban a vírusok ellen az antibiotikumok teljesen hatástalanok. Ezek a gyógyszerek kizárólag a baktériumok ellen működnek. A vírusfertőzés esetén szedünk antibiotikumot, az nem gyorsítja a gyógyulást, viszont feleslegesen terheli a szervezetet, és hozzájárulhat az egyre nagyobb problémát jelentő antibiotikum rezisztencia kialakulásához. Ez azt jelenti, hogy a baktériumok idővel ellenállóvá válnak, és a későbbiekben sokkal nehezebb lesz őket hatékonyan kezelni. Előfordul azonban, hogy egy vírusos betegség szövődményeként bakteriális fertőzés alakul ki, és ilyenkor orvosi javaslatra szükség van antibiotikumokra. Ilyenkor érdemes odafigyelni a probiotikumok pótlására. Az antibiotikum ugyanis nem csak a kórokozó baktériumokat pusztítja el, hanem a bélrendszerben élő jótékony baktériumokat is. Ezek a hasznos baktériumok fontos szerepet játszanak az emésztésben, az immunrendszer működésében és a szervezet védekező képességének fenntartásában is. Ha a bélflóra egyensúlya felborul, gyakran jelentkezhet hasmenés, puffadás vagy gyomorpanasz, illetve a szervezet fogékonyabbá válhat más fertőzések. A probiotikumok segítenek pótolni azokat a jó baktériumokat, amelyeket az antibiotikumok elpusztítanak, így támogatják a bélrendszer egészségét és csökkentik a mellékhatások kockázatát. Összességében tehát fontos megjegyezni, vírusfertőzésre az antibiotikum nem megoldás. Ha azonban orvosi okokból mégis szükség van rá, a probiotikumok használata segít megelőzni a bélflóra egyensúlyát és a szervezet védekező képességét. Jó egészséget!
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Csaba Rádió. Ez a

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Párbeszédet kezdeményez Magyarország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól Navracsics Tibor korábbi miniszter és Ferenc Orsolya volt űrkutatási biztos. A bejelentett polgári demokraták nevű társadalmi kezdeményezéssel a politikusok a szekértábor logikán és a pártpolitikán felülemelkedve szeretnének találkozókat, valamint kulturált és építővitákat szervezni. Navracsics Tibor hangsúlyozta, a két oldal végzetes szembenállása helyett egyenes útra és egy otthonos

Kórházba lépett a beruházás, amely a Csepeli szabadkikötő és a konténerterminál kiszolgálását is fejleszti. A nettó 21 milliárd forintos projekt keretében a tervek szerint 2029 végére készül el az új hídszerkezet Pesterzsébet és Csepel között, felszámolva a 2014 óta érvényben lévő 5 km per órás sebességkorlátozást az ország egyik legfontosabb tehervasúti vonalán. Szeptembertől átalakul a Tisza-szigetek működése, és októberben széleskörű alkotmányozási társadalmi párbeszéd indul.

0: Emellett új átlátható tisztújítási és vezetőválasztási rendszert vezetnek be a szigetek hálózatában. Magyar Péter hangsúlyozta, a Tisza szigetek legfőbb feladata a mindenkori hatalom kontrollja és a társadalmi kapcsolatok megőrzése marad. Ha lemaradtak volna híreinkről, keressék fel a Körös Hír Centrum weboldalát, ahol további hasznos információkat is találnak.
1: A Körös Hír Centrum híreit hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok, a Körös Hírcentrum időjárás infoival. Fátyol felhős idő várható, majd napközben délnyugat-nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. A déli óráktól szorványosan zápor előfordulhat, néha zivatar sem kizárt. A keleti szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A tegnapi és a ma kedvencei.
3: Békés megye kedvenc rádiójában.
4: Csaba.
3: Csaba Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Békés Csaba. Dugulás elhárítás, csatornatisztítás, tetőmosás, villanyszerelés, EPH mérések, jegyzőkönyv készítése és még sok minden más. Segítünk! Gardaland.hu. Békés Csaba, Gyár utca 4.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
4: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az Internet XL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az Internet X internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66-333-333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. Internet X, a helyi internet szolgáltató.
6: Reklámot hallottak.

leszel. FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A 47-esen Gyulán a Csabai úti körforgalomnál átépítik a csomópontot, a Gyula-Furt összekötő úton pedig vasúti átjáró épül. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Ez a Csaba.
3: Ez a Csaba.
5: Olyan ő, hogy megáll az

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentést támogatja a maxpanel.hu, mert a minőség számít. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Fátyol felhősidő várható, majd napközben délnyugat-nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. A déli óráktól szorványosan zápor előfordulhat, néha zivatar sem kizárt. A keleti szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentés támogatta a maxpanel.hu, mert a minőség számít. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Ez a Csaba.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb. It's Friday then.

0: kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 ezer forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
6: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó napot kívánok, sziasztok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Fátyol felhős idő várható, majd napközben délnyugat-nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól szorványosan zápor előfordulhat, néhol zivatal sem kizárt, ma a keleti szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül alakul.
1: Hidegfront, melegfront, te maradj képben! Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában.
5: Csaba.
4: Csaba Rádió. Yeah.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. augusztus 25-e kedd, délelőtt 10 óra van, lássuk miről is lesz ma szó. Elismeréseket adtak át Szeghalom augusztus 20-ai ünnepségén. Idős férfit próbált kirabolni egy csarkadi férfi. Családi nappal ünnepelte 104. születésnapját az Árpád fürdő. Ritka ragadozó madarak költenek a dévoványai ecsegi pusztákon. Díszpolgári címet és próúrbe díjakat adtak egy Szeghalmon az augusztus 20-ai városi ünnepségen. Az eseményen Macsári József polgármester arról beszélt, hogy Szent István nem csak országot alapított, hanem olyan értékeket is örökül hagyott, amelyek ma is irányt mutatnak. Kiemelte, a hit, a felelősség, a közösség ereje, a munka becsülete és az egymás iránti tisztelet fontosságát. A polgármester szerint a 2026-os díjazottak különböző hivatásokat képviselnek, közös bennük azonban, hogy életük és pályafutásuk során mindig mások javát keresték. Munkásságuk azt példázza, hogy a közösség szolgálata sokféle formát ölthet. Alapja azonban minden esetben az ember iránti felelősség. Szeghalom díszpolgári címét Vaszkó Tomás, a Péter András Gimnázium egykori legendás igazgatója vehette át. Pályafutása Vésztőn kezdődött, 1970-ben került Szeghalomra, majd 1975-ben lett a középiskola igazgatója. Az intézményt 2007-ig vezette. Irányítása alatt olyan hagyományrendszer alakult ki a gimnáziumban, amely ma is az iskola identitásának része. Vezetőként azt is fontosnak tartotta, hogy az iskola sikere nem egyetlen ember teljesítménye, hanem egy egész közösség munkájának eredménye. A szeghalmi képviselőtestület 2026-ban próúrbe díjjal ismert el dr. Csuta Lajos Pálné Cikora Ágnes és Pálnik Ferencné munkásságát. Vádat emelt a gyulai járásügyészség egy 34 éves büntetett előilletű sarkadi férfi ellen, aki tavaly novemberben egy 86 éves helyi férfit próbált kirabolni. A férfival szemben rablás kísérlete és kábítószer birtoklása miatt indult eljárás. A vádirat szerint a terhelt 2025. november 30-án nyugtatóra nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztott, amitől ittas és bódult állapotba került. Ezután egy nyitott kapun keresztül bement egy sarkadi ingatlan udvarára, majd a nyári konyhába, ahol egy ágyon ült a 86 éves sértett. A férfi azonnal pénzt követelt az idős embertől. Miután a sértett közölte, hogy nincs pénze, a terhelt bántalmazni kezdte. Ököllel legalább kétszer megütött az arcát, amitől az idős férfi a földre esett. A terhelt ezután többször belerúgott, miközben továbbra is pénzt követelt tőle. A sértett végül azzal fenyegetőzött, hogy értesíti a rendőrséget. A terhelt ekkor távozott, anélkül, hogy bármit elvitt volna. Elfogását követően vér és vizelet mintát vettek tőle, amelyekben marihuana és kristály hatóanyagát mutatták ki. A járásügyészség a vádiratban arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfi letartóztatását az ügydöntő határozat kihirdetéséig tartsa fenn. Beismerés esetére mértékes indítványt is tettek. Az ügyészség végrehajtandó fegyházbüntetést, a közügyektől való eltiltást, valamint a csaknem 740 000 forintos bűnügyi költség megfizetését indítványozta.

0: 104 éve nyitotta meg kapuit az Árpád gyógy és strandfürdő, amely szombaton családi nappal ünnepelte évfordulóját. A jó időnek is köszönhetően sokan látogattak el a fürdőbe, ahol egész nap változatos programok várták a vendégeket. Szalkai László műszakvezető elmondta, hogy a családok többek között kötélhúzáson, pingponglabda vadászaton és csúszdaversenyen vehettek részt, emellett arcfestés, csillemtetoválás és ugrálóvár is várt a gyerekeket. A műszakvezető hozzátette, hogy folyamatosan igyekeznek fejleszteni a fürdő területét, jelenleg is több beruházás zajlik. Céljuk, hogy a családok és a gyerekek minél jobban érezzék magukat, és később is visszatérjenek. A rendezvényre érkezők között voltak olyanok, akik kifejezetten a születésnapi program miatt látogattak el a fürdőbe, mások pedig csak helyben szereztek tudomást a családi napról, és spontán kapcsolódtak be a játékokba. Egy Pécsről érkezett vendég Rohánszki István elmondta, hogy családjával eredetileg nem a rendezvény miatt érkezett, de örültek, hogy belecsöppentek a programokba. Véleménye szerint a fürdő medencéje a víz, és a rendezvény is nagyon jó volt. Kucsera Petra arról számolt be, hogy lányával már tavaly is részt vett a fürdő születésnapi családi napján. Idén szintén jól érezték magukat, és hozzátett, hogy egyébként heti rendszerességgel járnak az Árpád fürdőbe, amelynek szolgáltatásaival elégedettek. A Körösmaros Nemzeti Park, dévaványai ecsegi puszták részterülete, az Alföld egyik legértékesebb nyílt élőhely komplexuma. A változatos gyepek, mocsarak, nádosok és mezőgazdasági területek kedvező feltételeket biztosítanak a barna és a ritkább hamvas réti híjak számára is. A barna réti híja országszerte gyakori fészkelő, a hamvas réti híja viszont ritka, ezért fokozottan védett faj. Dévaványa térségében és a Kissáréten azonban mindkettőből jelentős állomány él. A barna réti híjakat régen a nádosok őrzőinek nevezték, mivel elsősorban vizes élőhelyeken, nádosokban és mocsarakban költenek. A térségben az elmúlt évek szárossága miatt valamennyi kubik gödör kiszáradt, a madarak ennek ellenére továbbra is a nádos foltokban fészkelnek. A gabonatáblák felett ugyanakkor gyakran megfigyelhetők, ahol a száraz időszakban elsősorban pockokra és más kisebb rágcsálókra vadásznak. A hamvas réti híja Magyarország egyik legritkábban költő fokozottan védett ragadozó madara. A dévaványai ecsegi puszták kiemelt jelentőségű élőhely számára, ahol évente több pár is költ. Idén eddig 4 biztos költést találtak, ami valamivel kevesebb az átlagosnál. A faj általában a gabonatáblákat választja költőhelyül, tavaly például kizárólag ilyen területeken fészkelt a térségben. Idén azonban a kiszáradt kubik gödrök nádasaihoz is visszatértek. A madarak viszonylag közel is költhetnek egymáshoz. Egy 3-4 hektáros nádfoltban akár 3 hamvas réti híja fészke is előfordulhat. A Körösmaros Nemzeti Park természetvédelmi őrszolgálata mindkét fajállományát folyamatosan figyelemmel kíséri. A szakemberek szerint a hamvas réti híjak sikeres költésében különösen fontos a gazdálkodókkal való együttműködés, hiszen a madarak jellemzően mezőgazdasági területeken fészkelnek. A természetes gyepek megőrzése pedig a réti híjak, a túzokok és számos más faj számára is nélkülözhetetlen. Füsthalász lélat és rotyogó bográcsok jelezték pénteken Gyomendrődön, hogy ismét a hal étele ki a főszerep. Az Erzsébet liget adott otthont a 28. gyomendrődi nemzetközi halfőző versenynek, amelyre hazai és külföldi csapatok is érkeztek. A résztvevők 3 kategóriában mérhették össze tudásukat, dunai, tiszai, körösi jellegű halászlével, valamint egyéb halételekkel. A versenyzők munkáját Tímár András Fenez díjas mesterszakács vezetésével értékelte a zsűri. A rendezvény ezúttal is egész napos programot kínált. Délelőtt a németországi Schönek kamarakórusa lépett fel, majd az Operenciás Együttes gyermekműsora következett. A Jó Bohócok gólyalábas produkciója a legkisebbeket szórakoztatta, a délben pedig Púj Ferenc és zenekara gondoskodott a nótezésről. Délután Postás Józsi mulatós slágerei fokozták a hangulatot, majd egy brazil szamba revüje varázsolt fesztivál hangulatot az Erzsébet ligetben. Ezt követően a természetes intelligencia zenekar lépett színpadra. Az estét a Mohikán zenekar Bódi László, azaz Cipő emlékére összeállított koncertje zárta. A nap során nem csak a bográcsokban készülő különlegességek, hanem a közösségi programok is fontos szerepet kaptak. A szervezők idén is arra törekedtek, hogy a halfőző verseny a gasztronómiai hagyományok mellett igazi családi és kulturális esemény legyen. A gyomendrődi rendezvény így ezúttal is a jó hangulatról, a közös főzésről és a halételek szeretetéről szólt. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Főnök, megyünk a vásárba?
3: Milyen vásárba, Micike?
2: Hát, a nyomtatóvásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtatóvásár lenne.
4: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
3: Ez az, Micike, megyünk a nyomtatóvásárba.
5: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info
6: Reklámot hallottak.

0: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Csaba Rádió Békés Csabai Napló című esti információs magazin műsorát hallják a szerkesztő Begíci Adriennel. 2026. augusztus 25-e kedd 21 óra van. A mai műsorunkban az alábbiakról lesz szó. Jurasek Vanda dietetikussal a tudatos táplálkozásról, az egészség megőrzésről és arról beszélgetünk, hogyan segíthet az étkezés az egészség helyreállításában. A Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeumban az Alföld újkőkori rejtélyeiről tartott előadást dr. Gyuha Attila, régész professzor, aki azt is vizsgálta, valóban térségünkben alakultak-e ki Európa első városai. A Békés megyei könyvtár csillagászati programjáról is szó lesz, ahol a James Webb űrtávcsőről és a csillagászat alapjairól hallhattak az érdeklődők, majd távcsövekkel az égbolt jelenségeit is megfigyelhették. A Békés vármegyei kereskedelmi és iparkamara munkajogi előadás sorozatát is bemutatjuk, amely gyakorlati segítséget nyújt a vállalkozóknak, többek között a részmunkaidős foglalkoztatás kérdéseiben. Hamarosan kezdünk, maradjanak velünk!
0: Békés Csabai Napló, a Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményei.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: Jurasek Vanda dietetikus, már több éve foglalkozik

csak hektárt akarjuk kifejezni, akkor 0-1, 0-2, 0-3 hektárra beszélünk. 90 hektár helyett műszer halkovás. Ami viszont megmarad érdekes módon, kontinuitás jelentkezik. Egyrészt ugye elvedítik ezeket a településeket, másrészt megmaradnak azok a hosszú házak, amiket mutattam. A hosszú házak hagyománya megmarad. És a rekonstrukcióban mutatni, ez lesz a tipikus település formány. Kezdve néhány ház, nagy családi szerveződés, ahelyett, hogy ezekről a rendkívül nagy településekről, település koncentrációról beszélünk, a későn Nos, hát akkor összejegyezzük. Kérdője ott van. Vajon városokról beszélünk, vagy nem? Próbáljuk eltönteni. Jó? Ugye az öt szempont, amit én azt mondtam, hogy fegyelembe kell venni Louis Wörth alapján, tartós megtelepedés, nagy népességszám kell, lakottságnak sűrűnek kell, hogy legyen, egyfelelődő társadalmi összetétben és regionális központi funkciók kell, hogy megjelenjen. De nézzük meg, hogy ezek közül mi az, ami működik és mi az, ami nem. Tartós megtelepedés mindenképpen, még hogyha az utolsó fázis csak nagyjából 100 évig tart, amikor legnagyobb volt a termés után összeomlik a felé, és akkor is egy tartós megtelepedés lesz. Nagy népességszám, nem mondtam még, hogy mit feltételező népesség szempontjából lépték tekintetében, de mindenképpen több ezer emberről beszélünk, Szekló Kovács alatt valószínűleg több ezer van ebben a egy időben. Magas lakosságsűrűség, mindenképpen erről van szó. Ugyanis amit a térképen láthatok, házhelyeket, ugye a piros négyzetek, azok csak a leégett házak. A nem leégett házakról nem nagy valószínűséggel legalább annyi volt a településen, mint a leégett. Tehát ez is hiba, mire illetve. Társadalmi összetétel, heterogén. Ehhez kutatnunk kell a környező megyéket is. Itt még nem tartunk, nem tudjuk, hogy származás szempontjából például a közösség heterogén volt vagy nem. Tudunk leülhelyekről, lásd Csókok, Remenyák például, ahol tudunk olyan leülhelyeket, ahol tudjuk, hogy különböző tradíciókat képviselő közösségek éltek együtt. Nagy települések, az pipa lenne, nálam még nem erről nem tudom. Regionális központi funkció? Valószínű, hogy a TEL maga, amikor főképpen ugye ezt a közösségi funkciót ellát a második fázis, és van nagy valószínűsége vonzotta a környékbeli lakosságot is, de azért pontos információ erről nincsenek. Magyarul városokról beszélünk, vagy nem beszélünk városokról. És akkor ilyen között vakarni a fejünket, és próbálunk kitalálni valami. Nem igazán város, talán még ez, főképpen, hogy igen, nincs például a Mezopotámiára jellemző adminisztráció, nincs mondjuk központi tárolásra, készletezésre vonatkozó. Tehát ami tényleg a város városán viszi, az adminisztratív funkciót hiányozni. De valamit mégis kell mondanunk. És erre szoktuk akkor kitalálni azt, hogy akkor valamiféle köztes megoldást választok, és azt mondjuk, hogy miért legyen belőle mondjuk protokolláros település. Protokolláros az jó hangzik. Városi és városszerű. Ezzel nem támad senki. Ugyanis, hogy úgy szólt le, hogy valamit lebukik, az városi terület volna a nevésznek, az biztos. Úgyhogy próbálsz védekezni ezzel, mert a protourbánussal még valahogy ugye el lehet csinálni a dolgokat. Hát magyarul városfejlődési csíráról van szó, de még nem vagyunk biztos benne, hogy ez a csíra ez valójában megérette teljes bombájában. Igen. Térjünk arra a kérdésre vissza, ami az elején, az előadásom elején említettem, hogy mégképpen tudjuk, ha felhasználni az ilyen jellegű lelőhelyekről szervezett információkat arra, hogy megértsük a jelenkor urbanizációs problémáit. Próbáljuk ezeket összekezni. Egyrészt, amit mindenképpen le lehet vonni Szekhalom, Kovácshalom fejlődése kapcsán, az, hogy amikor gyors és kontrollálatlan népességnövekedés következik be, ezt az utolsó fázis a településnek, akkor az elvezethet mind ökológiai problémákhoz, lásd mondjuk, hogy az erőforrások a fanyag, nem áll már rendelkezésre, ez problémák jelent, társadalmi feszültségekhez, lásd mondjuk ugye a differenciálás, hogy ilyen kialakításra, és hogyha ez így van, gyors és kontrollálatlan a népességnövekedés, az rendszer szintű pusztuláshoz vezetett, beszerzhető összeomláshoz. Ezt látjuk különben, mondjuk az afrikai városokat tekintjük, vagy délkeleten nézzük Dél-Kelet-Ázsiát, hogyha nagyon gyors a populáció növekedése egy-egy városban, Manila egy jó példa, tapasztaltam magam is, rendkívül gyorsan, gyors városi, és

0: az infrastruktúrális beruházás ezt nem tudja követni. Tehát nincs út, nincs vízvezeték, nincs kórház, időbe telik, mire felzárkózik az infrastruktúra, a gyorsítási fejlesztéshez, és nagyon sok helyen ez komoly problémát jelent a világszerte. A másik, hogy amennyiben vannak olyan integratív mechanizmusok, amik kohéziót teremtenek közösségen belül, közös identitást teremtenek, lásd mondjuk ugye a második fázisában szerkakolásodnak. Az, hogy a TEL átalakul egy közösségi térvé, az bizony viszont erősíteti a településeknek az alkalmazkodó képességét. Hogy képes együtt tartani. De a valóság. Egy harmadik tanulság, hogyha a népességkörönt koncentráció ökológiai problémát, vagy társadalmi, vagy környezeti terhelést jelent, akkor viszont társadalmi válságokat is vezetek ez. Tehát ezt már megtanuljuk ezekből a 7000 éves településekből, ami a mai modern urbanizációjánál különösen jelentős problémát jelentkezik. Második, tehát a negyedik pont pedig a krízisek valójában nem igazán összeadás. Krízisekkel olyan helyzetek teremtődnek, ahol új adaptív stratégiákat hoznak létre a közösségek. Lásd mondjuk ebben az esetben a válasz arra, hogy mondjuk az erőforrások hozzáférhetősége csökken, az volt, hogy szétköltöznek ezekre a területek. Kitalálják az új stratégiát, mindképpen éljenek túl. Magyarul a krízisek építik a kreativitást. Nincs krízisekkel, nem mindig ott és ennyi lett volna, bocsánat,
1: még egy gondolatot kellett volna,
0: köszönöm a figyelmet.
1: Békés Csabai Napló, a Csaba Rádió közéleti magazin műsora, a térség legfontosabb heti eseményei.

0: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: A 2026-ban megrendezett Egy hét a csillagok alatt programsorozathoz a Békés megyei könyvtár is csatlakozott. A rendezvényen dr. Barna Barnabás kutató csillagász tartott előadást a James Webb űrtávcsőről és a csillagászat alapjairól. A jelenlévők a könyvtár második emeleti teraszán elhelyezett távcsöveken keresztül személyesen is megfigyelhették az égbolt jelenségeit. A nap programjairól Juhász Zoltánnal, a könyvtár igazgatójával beszélgettünk.
2: Nagyon izgalmas ez a szombati délutánotok, hiszen egyrészt ugye csillagles is lesz majd remélhetőleg hamarosan, illetve csillagászattal foglalkoztok, de volt egy városismereti sétád is a délután folyamán. Hogyan sikerült?
3: Igen, annak ellenére, hogy zárva a Békés megyei könyvtár, ezen a szombaton kettő programot is hirdettünk. 17 órakor a Munkácsi negyednek a déli részét fedeztük fel a Munkácsi hídtól délre, tekintették meg a látványosságokat, illetve most pedig 19.30-tól ugye a csillagos este, illetve az égbolt megfigyelése fog következni. Ugye a séta keretében a Turinform irodával közösen szerveztük meg ezt az alkalmat, ahol elsősorban a Szent István téri építményeket, látványosságokat mutattam meg az érdeklődők számára. Így például a Fiume Hotel, a Jókai Színház, az Ibsenház, vagy akár a Postapalotát is, az építés történetét, a múltját, illetve a jelenét is felidéztük, illetve ahogyan az lenni szokott, minden állomáshoz kvíz kérdéseket is mondtam, ezzel is ugye az segítve, hogy a lényeg információk még inkább rögzüljenek, illetve egy kicsit a hangulatot is igyekszem oldani, kötetlenebbé tenni az alkalmat. A séta pedig a szoborsétányon ért véget, ahol 19 órától hidi koncert várt az érdeklődőket.
2: Nagyjából mennyien, illetve milyen korosztály volt? Általában kik érdeklődnek, kik nyitottak az ilyen séták iránt?
3: Egészen pontosan 25-en vettek részt a sétán. Igen, a rekordom az 86 fő, de ott az az időjárás akkor kicsit enyhébb volt, így az jobban viseltem, illetve a közönség is. Ugye, mióta a Turinform iroda szervezi, illetve koordinálja a sétákat, így azt veszem észre, hogy nem csak békés csabaiak vesznek részt a sétán. Tehát most is például jó pár olyan személlyel találkoztam, akiket először láttam. Persze vannak visszatérő rajongók, akik mindig megismétlik az útvonalat, de elmondható az, hogy az elmúlt időszakban egyre több nem békés csabai, mondhatni turista is felfedezi ezt az alkalmat, ami ugye azért is egy jó lehetőség, hiszen egészen a júniustól októberig két heti, három heti rendszerességgel különböző tematikus sétán lehet részt venni, amit nem csak én, hanem többféle ugye szakképzett, nagy tudású szakember vezet, így mind a tematika, mind pedig az időpontok azt segítik, hogy minél többen vegyenek részt a sétákon.
2: Ahogy benézünk az előadó terembe, engem nagyon meglepett, hogy milyen sokan vannak, és abszolút ez egy nagyon pozitív érzés, főleg úgy, hogy te is mondtad, hogy zárva van a könyvtár egyébként. Szerinted ez a csillaglesnek a témának szól, vagy jó az időpont?
3: 2021 óta szervezünk programot az Egy hét a csillagok alatt programhoz köthetően, és azt vettük észre, hogy a 80 fő az mindig összejön, tehát a téma az bizonyára érdekli a jelenlevőket, annak ellenére, hogy péntek este vagy szombat este van a program. Ugye most zárva vagyunk szombaton, de a korábbi éveknél is akkor volt a program, amikor zárva voltunk, hiszen a sötétedéshez kell igazítanunk az eseményt, a rendezvényt. Úgyhogy mindez azt mutatja meglátásom szerint, hogy érdeklődnek a békés csabaiak a csillagászat iránt, illetve a jelentkezésnél az is feltűnt, hogy nem kizárólag békés csabaiak, hanem környékbeliek, vagy akár más megyéből is érkeznek résztvevők, úgyhogy szeretik a látogatók ezt a programot.
2: Köszönöm szépen!
1: Dr. Barna Barnabás már több éve visszajáró vendég a megyei könyvtárban. Az aktuális előadásról őt kérdeztük.
2: Egy nagyon érdekes programmal várjátok most itt a Békés megyei könyvtárba látogatókat. Te tartasz egy előadást, hogy jól tudom, hogy csillagászat témakörben, és majd azt mindjárt megosztod velünk, hogy pontosan mi lesz a téma. Hogyan kapcsolódsz te ehhez a mai estéhez?
3: Most már, hogyha jól számolom, ötödik éve kapok meghívást itt a Békés megyei könyvtárnak a dolgozóitól, és minden évben augusztus közepén a Perszelek hullócsillagraj maximálnak környékén szervezünk ide egy előadást, és tárgyalás bemutatót a könyvtár tetejére, és igyekszem minden évben más és más témát hozni, úgyhogy ebben az évben a James Webb űrteleszkópról, NASA legújabb, legmodernebb tárgycsövéről lesz majd egy röpke 45 perces előadás. Utána játszunk még egy kis asztrokvízjátékot, hogy aztán mire teljesen besötétedik, fölmessünk a tetőre, és ott már várnak minket a tárgycsövek.
2: Mesélsz egy picit a hátteredről? Milyen kapcsolatod van a csillagászattal?
3: Igen, én, nekem ez a munkám, tehát hogy én kutató asztrofizikus vagyok a Szegedi Tudományi Egyetemen, de ez még nem predisztinálna arra, hogy mindenféle érdekes témáról meséljek a közönségnek, hanem mi a Szegedi Csillagvizsgálóban, ami nekünk egy hobbi projektünk, társadalmi munkában tartjuk fenn. Szóval ugye a Szegedi Csillagvizsgálóban tartunk hétről hétre ismeretterjesztő előadást és távcsásba mutatót, és ezt igyekszünk elvinni mindenhová, ahová hívnak bennünket. Szegeden belül, Szegeden kívül, most már szerte a Délalföldön, és tesszük ezt nagy érdeklődéssel.
2: Azt beszéltük éppen igazgatóra, hogy nagyon sokan vannak most itt. Nem tudom, hogy te hogy tapasztalod évről évre, de érdeklődnek akár az ilyen vidéki helyszíneken is a téma iránt?
3: Abszolút. És ez, ahogy azt mondja, hogy Békés Csabán, mint egy megyeszékhelyen, még könnyű dolgunk is van, amikor egészen kis településekre hívnak, könyvtárakba, kultúrházakba, ott is megmozgatja az emberek fantáziáját a csillagoségbolt. Tehát Szentestől Békés Csabáig, Csorvástól Székutasig rengeteg helyen bemutatóztunk az elmúlt években, és mindenütt sokan jönnek ki. A csillagászat ebben szempontból egy szerencsés tudományt lehet, mert érdekes dolgokról is tudunk mesélni, de meg is tudjuk ezt mutatni távcsővel.
2: Ugye most ráadásul az augusztus második fele az egy különlegesen is érdekes időszak, de egész évben tartotok előadásokat? Tehát egész évben van ilyen téma, amiről tudtok beszélni?
3: Hogyne, korábban tartottunk rövid szünetet a téli hónapokra, olyankor nehéz derülteget találni, de most már annyi borult idő biztos programunk van meteorit bemutatóval, előadásokkal, az már emlegetett asztrofizjátékkal, hogy most már gyakorlatilag az év 365 napján tudunk programot nyújtani az érdeklődőknek.
2: Milyen témákat hoztál eddig ide Csabára, ha emlékszel rá?
3: Ha emlékeznék rá, de ez nehézkes lesz. Lássuk csak, szóval, hogy éveken keresztül én frissítettem egy előadást az elmúlt év legjelentősebb csillagászati űrkutatás eseményéről, ezt egy ilyen 10-es toplistával szedtem össze. Tavalyi folyamán pedig az aszteroidákról és meteor becsapódásokról hoztam egy előadás, és akkor meg is mutattam a közönségnek azt, hogy mi hullik le az égbolcsról, a meteor gyűjteményünk egy kis darabkáját elhoztuk ide.
2: Ezek szerint akkor a csillagászat egy olyan tudományterület, ami majd, hogy nem napi szinten frissül?
3: Ha nem is napi szinten, de éves szinten igen. Igen, szóval, hogy az embernek képben kell lennie folyamatosan friss dolgokkal, és például ez az előadás is, bár már két éve is megtartottam szegedi helyszíneken a James Webb űrtávcsőről, de mivel folyamatosan új és új eredmények jönnek ki a teleszkóptól, ezért igen, ezt például most is frissíteni kellett, hogy ne csak az alapkövekről, a mérföldkövekről legyen szó, hanem arról is, hogy hol tart most a tudomány, és lássuk azt, hogy mennyit fejlődött az elmúlt években.
2: Nagyon színes a korosztály, gyerkőcök, szülőkkel, nagyszülőkkel nagyon sokan vannak itt. Mennyire nehezíti ez a te dolgodat, hogy a kicsikhez és a nagyobbakhoz is kell azért alkalmazkodni?
3: Hát remélem, hogy sikerül, ezt persze a közönségtől kell megkérdezni, mert Szegedi Csillagvizsgában szoktunk mondani, hogy 6-tól 99 éves korig tudjuk ajánlani, mint a Lego dobozokon szokott lenni. De ténylegesen igyekszünk mindig belecsempészni olyan érdekes információkat, fun facteket, nagy számokat, nagy távolságokat, és legfőképpen látványos felvételeket, ami minden korosztálynak ad valamit. És persze nem azt kell várni egy ilyen ismeretterjesztő előadástól, hogy itt az ember avatos szakértővé válik egy tudományterületnek, de hogyha csak annyit érünk el, hogy felkelti az ember érdeklődését, akkor már nyert ügyünk van.
2: Köszönöm szépen!
3: Én köszönöm a lehetőséget!
0: Békés Csabai Napló, a Csaba Rádió közéleti magazin műsora, a térség legfontosabb heti

0: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: A nyár közepén megkezdődött a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett munkajogi előadássorozat, amely öt vármegye összefogásával valósul meg. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozásfejlesztési projektjének keretében kormányzati támogatással indult program november végig 10 alkalommal nyújt segítséget a vállalkozóknak. Az első eseményen online és személyesen is részt vehettek az érdeklődők, biztosítva a rugalmas csatlakozást. A sorozat célja, hogy elméleti ismeretek helyett kézzel fogható, gyakorlati tudást adjon át a munkajog területéről. Nagy Mihály János, szakokleveles tanácsadó első előadásában kitért többek között a részmunkaidő kezelésére is.
2: Részmunkaidőre. Bocsánatot kérek, hogyha valakinek ez már túl aprólékos, de tegnap előtt is találkoztam olyannal, hogy a részmunkaidőt úgy gondolták megoldani, hogy lefelezték a munkabért. Meg heti 20 óra. Hogyne, persze. Majd a munkaidő szabályainál fogom mondani, de ha belekezdtem, akkor most mondom, hogy ezt kérem szépen semmi más, így, hogy heti 20 óra, mint teljes munkaidőnél rövidebb teljes munkaidő. Ha nem írom bele a részmunkaidőt, nem nyelvészkedek, halál komolyan beszélek. Ez így, és mit jelent? Nem felezem a bért, hanem hogyha minimál bérre jogosult, a teljes havi minimál bér jár, érte? Ennyi. Jó? És hogyha részmunkaidőre, akkor azt is meg kell mondjam, hogy mennyi az irányadó. Nem a napi, az irányadó napi munkaideje. Mert a részmunkaidőst is beoszthatom 12 órára, ha nem egészségi állapota miatt részmunkaidős. Csak akkor. Az összes többi ugyanaz, mint az előző változatban tetszettek látni ezt az elejét. Ugye, mint első rendelkezés. Határozott időre. Hát meg ettől eddig. Vagy XY helyettesítésének idejére. Mert elment szülni. És nem tudom, hogy 3 év múlva jön vissza, vagy 1 év múlva. Vagy most már a 91. naptól, vagy 191. naptól is visszajöhet, ugye? Tehát ott nem csak, de jellemzően ezt szoktuk alkalmazni, ezért írtam ezt. Az összes többi az lánya. De a próbaidő, jelen esetben a próbaidő lehet 3 hónap. De hogyha 6 hónapra kötöttük volna, akkor csak a fele, mert a próbaidőt egy legutóbbi módosítás óta arányosítani kell, a határozott idejű munkaszerződés esetében, nem a határozatlan idejűből, a határozott idejű arányosítani kell. Ilyennel találkoztak már? A gyakorlatban biztos vagyok benne, hogy találkoztak, legfeljebb tanástalanság lehetett abban, akkor természetesen a kivételtől bocsánatot kérek, kivételektől, hogy hogy oldjuk meg? A munkavállaló a felmondási idejét tölti a cégnél. Jó sok időt eltöltött már át cégnél egyébként, tehát van kellően meghosszabbított felmondási idő is, ugye a felére felét le kell dolgozni, felére meg föl kell menteni egy munkáltatói felmondás esetén. Ha a munkavállaló mondott föl, és ez ilyenkor is előjöhet, akkor meg a teljes. A munkáltatók, egyre többet találkozok olyan munkáltatóval, hogy ragaszkodik a felmondási idő ledolgozásához. Egy meghosszabbított felmondási idő, ugye hosszabb, tölti a teljes időtartamot, de már keresi, sőt, már a felmondás előtt kereste a céget, hogy hova fog menni. Hát másképpen bolond, hogyha fölmond, hogy még cége sincs. Hát kivétel, hogyha ki akar költözni külföldre például. Nem tud még jönni, de biztosítékot szeretne, hogy az a cég, akivel tárgyal, az őt a felmondási idő végéig várni fog rá. És a cég is biztosítékot akar, hogy oda fog jönni hozzá. És ugye az MT-ből ismerjük egyébként, hogy a munkaszerződést megkötjük, de a munkaviszony később kezdődik. Na erre ad ez egy ötletet, vagy gondolatot, vagy javaslatot, hogy hogy kell ezt megoldani. Nyilván nem tudjuk pontosan, hogy mikor jön, hát ott valamit beírunk, valami évfeszű határidő, hogy ennek a munkaviszonynak meg kell kezdődnie legkésőbb eddig. Lehet egy megoldás ilyen is, és tovább folytatva, ugye leírja, hogy a felek milyen magatartást tanúsítanak, hogy nem tanúsíthat olyan magatartást, hogy ezt a munkaviszony létrejöttét akadályozná, de hogyha körülményeiben olyan

változás jön akkor egyébként elállhat, hogyha elállnak, akkor a felek egymással elszámolnak, hogyha van miről elszámolni, és amikor biztos, hogy a munkaviszony melyik napon fog kezdődni, akkor ezt a dátumot csak akkor írom be. Ma még nem írom be. Ma még üres, hogyha ilyet létesíteni akarok, mert nem tudom, hogy mikor fog pontosan jönni. Akkor kitöltöm, és ugye megtörténik a munkalépés, és ezt követően utána jön az a munkaszerződés, amit a cégnél alkalmazok különben, jön tovább. Csak ennek az eleje például lehet egy ilyen megoldással is. Gépjárművezető, néhány speciális.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a kívánság műsor szól, és itt van egy kis érdekesség a mai üzeneteink közül, ugyanis nagyon boldog 32. születésnapot kívánnak Ági maminak. Hát nem tudom, a megszólítás az valami poén lehet valószínűleg így a 32. alkalmából. Tehát Ági mami, akkor neked nagyon boldog születésnapot kívánnak a kollégák egyébként, akik úgy néz ki, hogy ezt a huncut üzenetet elküldték. Nagyon jó ünneplést a most érkező dallal.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig szól a délutáni zenés információs magazin műsor. Egy kis érdekesség, igazi történelmi feljegyzés. 1451-ben született ugyanis Kolumbusz Kristóf, itáliai származású utazó, tengerésztiszt az amerikai kontinens 1492-es felfedezője. Én pedig a következő órában is hozom a jó zenéket, együtt fedezzük fel ezek jó hangulatát a folytatásban.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Nem sokára a könyvtár különlegességével foglalkozunk, és ezzel pillantunk ki városunk egy szeletkéjére. Rádiózunk együtt.

0: kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Mobil WC bérbeadása és tisztítása. Gardaland.hu.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
5: Reklámot hallottak.

0: jönnek a hajcsatok. Fiúk a lányokra, bátran itt most hajtsatok. Kezet az égbe, felrepüljenek a hajcsatok.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. A Békés megyei könyvtár az ország egyik leggazdagabb nemzetiségi gyűjteményével rendelkezik, képzelje. Főként szlovák nyelvű könyvek és dokumentumok találhatók itt a magyarok mellett. Ez a város sok nemzetiségű múltját idézi egyébként. Ez volt a különlegessége és a mai nap feljegyzés a városunknak kapcsolatban.

0: Degma és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól, aminek a végéhez értünk ezennel. Én köszönöm a figyelmet az elmúlt két órára, további szép napot kívánok!

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: műsorunk kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Kisasszony Havának utolsó kedd délutánján szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Csaba, én Debreceni Ilona vagyok. Ma augusztus 25-e van, megszólítjuk ma a Lajosokat, Lajcsikat. Mesélek az 1960-as olimpiáról és Paul McCartney autóbüntetéséről, és mindemellett zenélünk, mégpedig sokat. A kedvencekkel kívánok kellemes kikapcsolódást.

harcolnak augusztus 25-én a Lajosok és Patríciák névnapján. A Patrícia latin eredetű név, jelentése rómainak született nemes, a Lajos pedig germán-francia eredetű, jelentése hírnév. Sok-sok boldogságot minden Patríciának, Lajosnak, Lajcsinak. És nagy-nagy szeretettel köszöntjük mindazokat, akik augusztus 25-én születtek. Itt vannak velünk a szülinaposok? Ezen a napon, augusztus 25-én született Leonard Bernstein, amerikai zeneszerző és karmester. Az ő születésének évfordulója alkalmából tőle hoztam idézetet. Ahhoz, hogy nagy dolgokat vigyél végbe, két dologra van szükséged. Egy tervre és túl kevés időre. Igen, a határidő általában motivál. Én kívánom, hogy az ünnepeltek minden terve váljon valóra. Sok-sok boldogságot!

0: Beteg vagy. És a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak. És hogy jöttem a stúdióba, akkor is a rádiót hallgattam, és azon gondolkodtam, vajon mi lehet a rádió varázsa. Aztán rájöttem. Amikor otthon elindítok egy dalt, igen, szeretem és nagyon jó hallgatni, de amikor tudom, hogy más is hallgatja, más is örül neki, akkor úgy tartozom valahová. Szóval számomra a közösség élményét adja a rádió. És milyen jó, hogy bárhol hallgathatjuk, konyhában, műhelyben, autóban. Apropó autó, 1963. augusztus 25-én Paul McCartney 31 font pénzbüntetést kapott, és egy évre bevonták a jogosítványát gyorshajtás miatt. Kívánom, hogy senki ne járjon így, mindenki annyival menjen, amennyivel megengedett, hiszen a trafik most is működnek. Jó utat, szép napot!

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Mici, kell, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
5: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
6: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
4: Jó ötlet, Micike!
7: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
8: Internetix.
7: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
8: Internetix.
7: Díjmentes bekötés.
8: Internetix.
7: Legmodernebb optikai hálózat.
8: Internetix.
7: Megbízható, elérhető, korlátlan.
8: Internetix.
7: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
8: Internetix.
7: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
9: Reklámot hallottak.
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Ez is egy kedvenc a sok közül, mindjárt folytatjuk a sort, ez a Csaba 88-90 augusztus 25-én. 1960. augusztus 25-én rendezték meg Rómában a nyári olimpiát. E napon volt a nyitó rendezvény, és a megrendezés jogáért Budapest is versenyzett. Ám az 56-os forradalom leverését követően a vasfüggöny mögött maradt Magyarország esélyei kedvezőtlenebbek voltak. Az olaszok gyönyörű történelmi környezetben remek olimpiát rendeztek, 83 ország, több mint 5000 sportolója indult. Itt ismertük meg Muhammad Ali ökölvívót, akkor még Cassius Clay néven. Afrika számára is emlékezetes marad az olasz főváros, a mezítlábfutó etióp Abebe Bikila nyerte a maratoni viadalt, és ezzel együtt Afrika első aranyérmét. A magyar érmesek közül Kárpáti Rudolf nevét biztosan mindenki ismeri. Jöjjenek azok a kedvencek, amiket ismerünk és szeretünk, szóljanak a legjobb zenék itt a Csabán.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Ez a Csaba 88.9-en. Szép napot mindenkinek, különösen az ünnepelteknek. Isten értesse a Lajosokat, a Patríciákat, és egy gyönyörű magyar eredetű női név is a mai névnaptárban szerepel, ez pedig a Déli Báb, a 19. századi névalkotás, Tompa Mihály és Jókai Mór írásaiban is megtalálható. De most vissza a Lajos névhez, amely nagyon népszerű. Jelen pillanatban körülbelül 77 ezer férfi viseli ezt a nevet. Márpedig a névelemzők szerint e név viselői könnyen lelkesednek és rendkívül érzelmesek. Nagy hatással van rájuk a külvilág, de ők is hatással vannak a világra. Minden ünnepeltnek még egyszer sok-sok boldogságot!

0: Csaba Rádió.
1: Pont olyan válogatásban szólnak a kedvencek, ahogyan szeretjük, ez a Csaba. Következik egy pályázati felhívás. A Munkácsy Mihály Múzeum 2026 őszén ismét megrendezi a sokak által kedvelt és nagy népszerűségnek örvendő Torta Mustra című torta és sütemény kiállítását. Idén hagyomány modern köntösben tematikával hirdetik meg a kapcsolódó pályázatot cukrászok, cukrásztanulók és sütni szerető amatőrök számára. 9 különböző kategóriában. A pályázati felhívásra 2026. szeptember 30-áig várják a nevezéseket. A pályázati feltételekről, a felhívásról és a nevezési lapról további részleteket a munkacsy.hu weboldalon találunk.
2: Je vais te nommer.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Augusztus 20-ai hatállyal lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter döntését három fő okkal indokolta, a Fidesz választási vereségéből fakadó személyes és politikai felelősségvállalással, a Tisza párt által képviselt politikai irányvonallal, valamint a Fidesz érdemi megújulásának szükségességével. A politikus hangsúlyozta, 25 éves parlamenti pályafutását zárja most le, és átadja a lehetőséget utódjának. Közérdekű bejelentést tesz a közbeszerzési hatóságnál a Fidesz frakció az augusztus 20-ai állami rendezvénysorozat közbeszerzése miatt. Sajtóhírek szerint a nyertes cég már a pályázat kiírása előtt egyeztetett a részletekről a korábbi szervezővel. A Fidesz állítása szerint irányított eljárás zajlott, a nyertes Hard Rock Kft. Pedig bruttó közel 4 milliárd forintért vállalta a rendezvény lebonyolítását. Újra megnyitott a kapuit a miskolctapolcai barlangfürdő, miután befejeződtek a 2 évvel ezelőtti tűzvész utáni, mintegy 1,5 milliárd forintos helyreállítási munkálatok. Az Európában egyedülálló természetes barlangfürdő korszerűsített biztonsági rendszerekkel várja a látogatókat, a gyógyászati szolgáltatások teljes visszaállításait pedig átmenetileg Miskolcon biztosítják a gyógymasszást és a gyógytornát. Több hullámban várhatók átmeneti leállások és korlátozások az MBH banknál és az Erste banknál. Az MBH-nál már augusztus végén elindulnak a karbantartások, amelyek érintik a személyi kölcsönigénylést, a kétfaktoros SMS jóvá.

0: kell hosszabb kiesésekre számítaniuk, amikor többek között a Georgia, az azonnali átutalás indítása és a Telebank sem lesz elérhető.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Négy múltán is a legjobb dalokat hozzuk. Ez a Csaba 88-9-en kellemes kikapcsolódást mindenkinek. Egy évforduló kapcsán mindjárt mesélek egy olyan űrszondáról, amely 17 milliárd kilométert tett meg. Hogy hol landolt? Hamarosan kiderül. De most arra kérek mindenkit, adja át magát a kedvenceknek. A kedvencekkel kívánok kellemes kikapcsolódást.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Jó napot kívánok, sziasztok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Holnap kezdetben helyenként kisebb esőzápor kialakulhat, napközben mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, és csak elvétve fordulhat elő egy-egy futózápor. Többfelé élénk, néhol erős lesz az északi szél. Hajnalban 18, míg holnap délután 28 fokot mérhetünk.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A tegnapi és a ma kedvencei.
3: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 ezer forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
3: Nem kell boltról boltra járnia, problémáit a Duvetnél megoldja. Kenőanyagra, akkumulátorra van szüksége, netalán autóápolási, karbantartási terméket, csapágyat, hajtástechnikai elemet keresne, kollégáink készséggel állnak rendelkezésére. Széles választék, kis és nagy kereskedelem, profi szakértelem. Duvet Kft. Békés Csaba, Lipták András utca 7.
4: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
5: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66-333-333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
6: Reklám.

0: megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
1: Nyári a hangulatban szólnak a kedvencek, ez a Csaba. Ismét nyári receptre bukkantam. Több feltételnek is eleget tesz. Egyrészt egészséges, másrészt gyors, és nem is kell hozzá túl sok hozzávaló. Fogjunk egy cukinit, reszeljük le. Keverjük el krémsajttal, reszelt fokhagymával, sok-sok bazsalikommal. Ezt az egészet forgassuk össze frissen kifőtt még meleg tésztával. A tésztának a hője éppen csak megpuhítja a cukkinit, megőrzi a vitaminokat. Mondtam, hogy egészséges? Igen, mondtam. És azt már mondtam, hogy itt a kedvencek szólnak. Velük folytatjuk.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Kellemes délután kívánok mindenkinek a kedvencekkel, ez a Csaba. Kinyitjuk most egy kicsit a kalendáriumot. 1989. augusztus 25-éig megyünk vissza. A Voyager 2 űrhajó elsőként érte el a Neptunuszt. A Voyager 2 egyike annak az ember által készített 5 tárgynak, ami képes volt elhagyni a naprendszert. 17 milliárd kilométert tett meg. Ez volt az első űrszonda, amely meglátogatta az Uránuszt és a Neptunuszt. 1977-ben indították útnak, és 89. augusztus 25-én érkezett a Neptunuszra. Mondhatnánk atya ég. És atya ég, micsoda kedvencek szólnak itt a folytatásban.

0: Csaba Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
2: Körös Hírcentrum.
1: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Támogatta a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: rádiója. Csaba Rádió. Csaba
1: Rádió. A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek augusztus utolsó kedd délutánján is. Mindjárt 5 óra búcsúzni jöttem. De ha már ott tartunk, hogy az augusztusi kedd délutánok közül ez volt az utolsó, elmondom, hogy a nyár még nem búcsúzik. Szeptemberben is várnak ránk 30 fok körüli nappalok, és várnak ránk a kedvencek a folytatásban. Velük kívánok további szép napot, viszont hallásra.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Felső fizetési határt húzott a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatoknál, valamint korlátozta a vezető testületek létszámát és díjazását. A társaságokat három komplexitási kategóriába sorolták. A cégvezetői alapbér a magas komplexitású vállalatoknál legfeljebb a tavalyi átlagbér majdnem ötszöröse lehet, a prémiumot pedig az éves alapbér 20%-ában maximálták. A határozat értelmében a politikai felsővezetők a jövőben semmilyen díjazást nem kaphatnak a felügyelőbizottsági vagy igazgatósági tagságukért. Párbeszédet kezdeményez Magyarország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól Navracsics Tibor korábbi miniszter és Ferenc Orsolya volt űrkutatási biztos. A bejelentett

0: vitákat szervezni. Navracsics Tibor hangsúlyozta, a két oldal végzetes szembenállása helyett egyenes útra és egy otthonos, élhető Magyarország megteremtésére van szükség. Közérdekű bejelentést tesz a közbeszerzési hatóságnál a Fidesz frakció az augusztus 20-ai állami rendezvénysorozat közbeszerzése miatt. Sajtóhírek szerint a nyertes cég már a pályázat kiírása előtt egyeztetett a részletekről a korábbi szervezővel. A Fidesz állítása szerint irányított eljárás zajlott, a nyertes Hard Rock Kft. Pedig bruttó közel 4 milliárd forintért vállalta a rendezvény lebonyolítását. Újra megnyitott a kapuit a miskolctapolcai barlangfürdő, miután befejeződtek a 2 évvel ezelőtti tűzvész utáni, mintegy 1,5 milliárd forintos helyreállítási munkálatok. Az Európában egyedülálló természetes barlangfürdő korszerűsített biztonsági rendszerekkel várja a látogatókat, a gyógyászati szolgáltatások teljes visszaállításáig pedig átmenetileg Miskolcon biztosítják a gyógymasztást és a gyógytornát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a leges legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
3: bármikor. Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
4: A 47-es úton Gyulán a Csabai úti körforgalmat átépítik. A Gyula-Furt összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
0: bármikor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.

0: Csaba kedvencei.
1: Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
4: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 ezer forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
5: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keres minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
2: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Augusztus 25-e, kedd van, üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A mai napon a Lajosok és a Patriciák ünneplik névnapjukat. A Lajos egy tradicionális germán-francia eredetű férfi utónév, amelynek jelentése híres harcos vagy hangos jeles vitéz. A Patricia a Patricius férfi név női párja. Boldog névnapot kívánunk nekik! Hölgyeim és uraim, a folytatásban jönnek a legnagyobb slágerek, kellemes keddet és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 25-e kedd van, 81 évvel ezelőtt ünnepélyes keretek között megnyitották Budapesten az újjáépített Margit-szigeti nemzeti sportuszodát. A megnyitó alkalmából rendezett versenyen Székely Éva a 100 méteres mellúszásban országos csúcsot úszott. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes keddet és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: korábban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió.
1: Hallhatóan jobb.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
6: Reklámot hallottak.

0: egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 25-e, kedd van, 40 évvel ezelőtt dobták piacra Paul Simon egyik legsikeresebb munkáját, a Gracelandet. A dél-afrikai zenei motivumokra és ritmusokra épülő korong az énekes dalszerző szóló karrierjének legnagyobb kritikai és anyagi sikere lett. A lemezből több millió példány kelt el világszerte, és elnyerte az év albumának járó Grammy-díjat is. Az album leghíresebb és legnépszerűbb dala a You Can Call Me All, amelyhez egy ikonikus és humoros videoklip is készült Chevy Chase mellékszereplésével. További érdekesség, hogy Paul Simon a lemezfelvételek egy részét Johannesburgban rögzítette helyi fekete zenészekkel az apartheid idején, ami miatt a lemez megjelenésekor komoly politikai vitákat is kiváltott. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes keddet kívánok!

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrián vagyok. 2026. augusztus 25-e kedd, délelőtt 10 óra van, lássuk miről is lesz ma szó. Elismeréseket adtak át Szeghalom augusztus 20-ai ünnepségén. Idős férfit próbált kirabolni egy csarkadi férfi. Családi nappal ünnepelte 104. születésnapját az Árpád fürdő. Ritka ragadozó madarak költenek a dévoványai ecsegi pusztákon. Díszpolgári címet és próúrbe díjakat adtak egy Szeghalmon az augusztus 20-ai város ünnepségen. Az eseményen Macsári József polgármester arról beszélt, hogy Szent István nem csak országot alapított, hanem olyan értékeket is örökül hagyott, amelyek ma is irányt mutatnak. Kiemelte, a hit, a felelősség, a közösség ereje, a munka becsülete és az egymás iránti tisztelet fontosságát. A polgármester szerint a 2026-os díjazottak különböző hivatásokat képviselnek, közös bennük azonban, hogy életük és pályafutásuk során mindig mások javát keresték. Munkásságuk azt példázza, hogy a közösség szolgálata sokféle formát ölthet. Alapja azonban minden esetben az ember iránti felelősség. Szeghalom díszpolgári címét Vaszkó Tomás, a Péter András gimnázium egykori legendás igazgatója vehette át. Pályafutása Vésztőn kezdődött, 1970-ben került Szeghalomra, majd 1975-ben lett a középiskola igazgatója. Az intézményt 2007-ig vezette. Irányítása alatt olyan hagyományrendszer alakult ki a gimnáziumban, amely ma is az iskola identitásának része. Vezetőként azt is fontosnak tartotta, hogy az iskola sikere nem egyetlen ember teljesítménye, hanem egy egész közösség munkájának eredménye. A szeghalmi képviselőtestület 2026-ban próúrbe díjjal ismert el dr. Csuta Lajos, Pálné Cikora Ágnes és Pálnik Ferencné munkásságát. Vádat emelt a gyulai járásügyészség egy 34 éves büntetett előilletű sarkadi férfi ellen, aki tavaly novemberben egy 86 éves helyi férfit próbált kirabolni. A férfival szemben rablás

kísérlete és kábítószer birtoklása miatt indult eljárás. A vádirat szerint a terhelt 2025. november 30-án nyugtatóra nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztott, amitől ittas és bódult állapotba került. Ezután egy nyitott kapun keresztül bement egy sarkad ingatlan udvarára, majd a nyári konyhába, ahol egy ágyon ült a 86 éves sértett. A férfi azonnal pénzt követelt az idős embertől. Miután a sértett közölte, hogy nincs pénze, a terhelt bántalmazni kezdte. Ököllel legalább kétszer megütött az arcát, amitől az idős férfi a földre esett. A terhelt ezután többször belerúgott, miközben továbbra is pénzt követelt tőle. A sértett végül azzal fenyegetőzött, hogy értesíti a rendőrséget. A terhelt ekkor távozott, anélkül, hogy bármit elvitt volna. Elfogását követően vér- és vizeletmintát vettek tőle, amelyekben marihuana és kristályhatóanyagát mutatták ki. A járásügyészség a vádiratban arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfi letartóztatását az ügydöntő határozat kihirdetéséig tartsa fenn. Beismerés esetére mértékes indítványt is tettek. Az ügyészség végrehajtandó fegyházbüntetést, a közügyektől való eltiltást, valamint a csaknem 740 000 forintos bűnügyi költség megfizetését indítványozta.

0: 104 éve nyitotta meg kapuit az Árpád gyógy- és strandfürdő, amely szombaton családi nappal ünnepelte évfordulóját. A jó időnek is köszönhetően sokan látogattak el a fürdőbe, ahol egész nap változatos programok várták a vendégeket. Szalkai László műszakvezető elmondta, hogy a családok többek között kötélhúzáson, pingponglabda vadászaton és csúszdaversenyen vehettek részt, emellett arcfestés, csillemtetoválás és ugrálóvár is várt a gyerekeket. A műszakvezető hozzátette, hogy folyamatosan igyekeznek fejleszteni a fürdő területét, jelenleg is több beruházás zajlik. Céljuk, hogy a családok és a gyerekek minél jobban érezzék magukat, és később is visszatérjenek. A rendezvényre érkezők között voltak olyanok, akik kifejezetten a születésnapi program miatt látogattak el a fürdőbe, mások pedig csak helyben szereztek tudomást a családi napról, és spontán kapcsolódtak be a játékokba. Egy Pécsről érkezett vendég Rohánszki István elmondta, hogy családjával eredetileg nem a rendezvény miatt érkezett, de örültek, hogy belecsöppentek a programokba. Véleménye szerint a fürdő medencéje a víz, és a rendezvény is nagyon jó volt. Kucsera Petra arról számolt be, hogy lányával már tavaly is részt vett a fürdő születésnapi családi napján. Idén szintén jól érezték magukat, és hozzátett, hogy egyébként heti rendszerességgel járnak az Árpád fürdőbe, amelynek szolgáltatásaival elégedettek. A Körösmaros Nemzeti Park dévaványai ecsegi puszták részterülete az Alföld egyik legértékesebb nyílt élőhely komplexuma. A változatos gyepek, mocsarak, nárdosok és mezőgazdasági területek kedvező feltételeket biztosítanak a barna és a ritkább hamvas réti híjak számára is. A barna réti híja országszerte gyakori fészkelő, a hamvas réti híja viszont ritka, ezért fokozottan védett faj. Dévaványa térségében és a Kissáréten azonban mindkettőből jelentős állomány él. A barna réti híjakat régen a nádasok őrzőinek nevezték, mivel elsősorban vizes élőhelyeken, nádasokban és mocsarakban költenek. A térségben az elmúlt évek szárossága miatt valamennyi kubik gödör kiszáradt, a madarak ennek ellenére továbbra is a nádas foltokban fészkelnek. A gabonatáblák felett ugyanakkor gyakran megfigyelhetők, ahol a száraz időszakban elsősorban pockokra és más kisebb rágcsálókra vadásznak. A hamvas réti híja Magyarország egyik legritkábban költő fokozottan védett ragadozó madara. A dévaványai ecsegi puszták kiemelt jelentőségű élőhely számára, ahol évente több pár is költ. Idén eddig 4 biztos költést találtak, ami valamivel kevesebb az átlagosnál. A faj általában a gabonatáblákat választja költőhelyül, tavaly például kizárólag ilyen területeken fészkelt a térségben. Idén azonban a kiszáradt kubik gödrök nádasaihoz is visszatértek. A madarak viszonylag közel is költhetnek egymáshoz. Egy 3-4 hektáros nádfoltban akár 3 hamvas réti híja fészke is előfordulhat. A Körösmaros Nemzeti Park természetvédelmi őrszolgálata mindkét fajállományát folyamatosan figyelemmel kíséri. A szakemberek szerint a hamvas réti híjak sikeres költésében különösen fontos a gazdálkodókkal való együttműködés, hiszen a madarak jellemzően mezőgazdasági területeken fészkelnek. A természetes gyepek megőrzése pedig a réti híjak, a túzokok és számos más faj számára is nélkülözhetetlen. Füsthalász lélat és rotyogó bográcsok jelezték pénteken Gyomendrődön, hogy ismét a hal étele ki a főszerep. Az Erzsébet liget adott otthont a 28. gyomendrődi nemzetközi halfőző versenynek, amelyre hazai és külföldi csapatok is érkeztek. A résztvevők 3 kategóriában mérhették össze tudásukat, dunai, tiszai, körösi jellegű halászlével, valamint egyéb halételekkel. A versenyzők munkáját Tímár András Fenez díjas mesterszakács vezetésével értékelte a zsűri. A rendezvény ezúttal is egész napos programot kínált. Délelőtt a németországi Schönek kamarakórusa lépett fel, majd az Operenciás Együttes gyermekműsora következett. A Jó Bohócok gólyalábas produkciója a legkisebbeket szórakoztatta, a délben pedig Púj Ferenc és zenekara gondoskodott a nótezésről. Délután Postás Józsi mulatós slágerei fokozták a hangulatot, majd egy brazil szamba revüje varázsolt fesztivál hangulatot az Erzsébet ligetben. Ezt követően a Természetes Intelligencia zenekar lépett színpadra. Az estét a Mohikán zenekar Bódi László, azaz Cipő emlékére összeállított koncertje zárta. A nap során nem csak a bográcsokban készülő különlegességek, hanem a közösségi programok is fontos szerepet kaptak. A szervezők idén is arra törekedtek, hogy a halfűző verseny a gasztronómiai hagyományok mellett igazi családi és kulturális esemény legyen. A gyomendrődi rendezvény így ezúttal is a jó hangulatról, a közös főzésről és a halételek szeretetéről szólt. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.

0: a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 25-e, kedd van. 63 évvel ezelőtt, 1963. augusztus 26-án Paul McCartney 31 font pénzbüntetést kapott gyorshajtás miatt, ennek következtében pedig egy évre eltiltották a járművezetéstől. McCartneyt még 1963. június 14-én este 11 óra 45-kor állította meg a rendőrség, miután a zenekar fellépett a New Brightoni Tower Ballroomban. A rendőrség bemérte, hogy a 30 mérföld per órás sebességkorlátozású zónában nagyjából 50-55 mérföld per órával száguldott. Az igazsághoz tartozik egyébként, hogy a teljes 31 fontos összeg valójában három tételből állt össze, a gyorshajtásért 25 font bírságot kapott, emellett kétszer 3 fontra büntették, mert a felszólítást követő 5 napon belül nem mutatta be a jogosítványát és a kötelező biztosítási igazolását. Mivel McCartneynak abban az évben ez a harmadik gyorshajtási ügye volt, a bíró kijelentette, itt az ideje, hogy Móresre tanítsuk, majd egy évre bevonta a jogosítványát. Hölgyeim és uraim, mit is mondhatnék, száguldjunk tovább. Érkeznek a legnagyobb slágerek, kellemes keddet és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Halló, indulunk a kedvesti kedvenceitekkel. Itt a Csaba Rádió, Néhászalai Varázs vagyok, és mint mindig most is én hozom a legjobb dalokat. Elé pedig sok-sok érdekességet. Innen helyből, na meg a nagy világból. Tartsatok velem, szép estét!
2: Across the ocean.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Színésznőként debütál Adele, aki Tom Ford új filmjében kapott szerepet. A Cry to Heaven című adaptáció az opera virágát és két férfi sorsát követi nyomon. Adele olyan nevek mellett szerepel majd, mint Aaron Taylor, Johnson, Colin Firth és Paul Bettany. Az alkotás a rendező harmadik nagyjátékfilmje, bemutatója pedig ősszel lesz. A produkció már most nagy érdeklődést keltett, hiszen a kritikusok szerint a rendező és az énekesnő együttműködése különleges eleganciát és drámai erőt ígér a filmvásznon.

0: Rádió.
1: Nagyon minimális volt az a felfrissülés, amit hozott megint egy front, és hát nem fogjátok kitalálni. Ki nem érezte ezt meg igazán? Igen, mi itt a mi térségünk volt a kivétel már megint a Kárpát-medencében, és a holnap utáni napon is ezt lehet elmondani, hiszen jócskán maradunk 30 Celsius fok fölött a délutáni órákban. Pénteken megint rekkenő hőség várható, de most már talán tényleg ez lesz az utolsó kis kapálózása a nyárnak. A meteorológusok legalábbis azt ígérik, hogy a hét végétől, a legvégétől érkezhet egy komolyabb nappali felmelegedés, mérséklődés. Reméljük, így lesz.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Sok rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ha tetszettek az este eddigi dalai, akkor mindenképpen maradjatok velünk. Igazán jó kis lágereket ígérhetek nektek a folytatásra is. Hétfőn, hello ismét, CH Szalai Balázs vagyok. Remélem, hogy a most elindult egy órát is együtt fogjuk tölteni. Jó rádiózást hozzá!

0: kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
1: Jöjj vissza, nyár címmel jelentkezett fülbemászó dallal Pál Dénes, a szerzeményt egy régmúlt szerelem ihlette. Az énekes több mint 10 éve a hazai zenei élet egyik ismert szereplője, dala meglehetősen dallamosra, és hát könnyen megjegyezhetőre sikeredett. Kicsit country és folk popos a hangzásvilága, így megpróbál illeszkedni a friss nemzetközi trendekhez, közben pedig hangsúlyos maradt az előadó jellegzetes bársonyos orgánuma is.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A Mumford & Sons következik. Az angol folk rock együttes még az év elején mutatta be az 5. stúdióalbumát, a Rushmore-t, amely világszerte elnyerte a rajongók tetszését. Most, néhány hónappal később, a rendkívül megterhelő koncertidény ellenére is tovább dolgoznak, ki is adták a legújabb friss anyagukat. A Rubber Band Man című kislemezen az ír énekes régi barátjuk azért is közreműködik.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Már folytatjuk is a közös kedvenceinkkel, az újdonságokkal és a régi nagy klasszikusokkal. Itt a Csaba Rádió, a mai estét. Hello, ismét én Hászalai Balázs vagyok. Rögtön indítom a következő nagyszerű slágert. Tartsatok velem.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba, Csaba Rádió.
1: Könyvben meséli el életét Alice Cooper. A legendás rockzenész nagyszabású memoáriában őszintén beszél majd pályafutásáról, a rock and roll viharos éveiről és személyes küzdelmeiről. A kötet felidézi a 60-as, 70-es és 80-as évek zenei világát, és betekintést ad Cooper különleges életútjába, abba az átalakulásba is, amelynek során a botrányairól ismert rocklázadóból később mélyen vallásos ember lett. A könyvben számos hírességgel való találkozás története is helyet kap. A memoár október elején jelenik meg.

beléd. Primer probléma az önös harcok verte kép. Engedd el, jöjjön minek jönnie kell szabadon. Nem megakadni nőkön hozzá címzett átkos szavakon. Csak lazán, mély levegő és ének, nincs itt félelem. Hisz szabad vagy az élet, örök a lélek, végtelen.

0: nem számít, ki mit érve. Most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érve. Csak ennyi a feltétel, te menjél a kivétel.
1: Sosem voltam elég bátor utat engednie szavaknak. Ha testem leláncol, hogyan születhettem szabadnak. Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít egyszer

újra megnyitja a táncteret a Madonna. Érkezik a Confessions on a Dance Floor folytatása. Az ikonikus album második része több mint 20 év után jön, és már most hatalmas várakozás előzi meg. A pop királynője ismét együtt dolgozott az eredeti lemez producerével, így a hangzás ismerős lehet, mégis friss energiákat ígér. Madonna szerint a tánc több, mint szórakozás, egyfajta közös élmény, amely összeköt és felszabadít, ezt szeretnék megmutatni a legendás korong folytatásában is.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Zárjuk rögtön a mai esténket is. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ezúttal is minket a Csaba Rádiót választottatok. Legyen majd ez így holnap is. Én jövök a szokott időben, úgyhogy találkozhatunk holnap este újfent. Hászalai Balázs vagyok, és nagyon jó éjszakát kívánok.

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: 104 éves lett az Árpád-fürdő, családok százai ünnepelték a születésnapi programot. Rekordot döntött a madzagfalvi véradás, 660-an adtak vért Békésen. Roham indult a gyurai bíborfehér tortáért az ünnepnapján. Díszpolgári és pro-urbe díjakat adtak át Szeghalmon az államalapítás ünnepén. Már is mondom a részleteket. Az Árpád gyógy és strandfürdő szombaton ünnepelte fennállásának 104. évfordulóját, amelyre egész napos családi programokkal készültek. A jó időnek köszönhetően a fürdő megtelt vendégekkel, akik vidám hangulatban kapcsolódtak be a születésnapi eseményekbe. Szalkai László műszakvezető elmondta, hogy színes programkínálat várta a látogatókat. Kötélhúzás, pingponglabdavadászat, csúszdaverseny, arcfestés, csillámtetoválás és ugrálóvár is szerepelt a napmenüjében. Hozzátette, hogy a fürdő fejlesztésein folyamatosan dolgoznak, céljuk pedig az, hogy a családok jól érezzék magukat és visszatérjenek. A vendégek között voltak, akik kifejezetten a születésnapi rendezvény miatt érkeztek, mások pedig véletlenül csöppentek bele a programba. Rohánszki István úgy fogalmazott, hogy minden nagyon szuper, jók a programok is, a medencék is, és mivel nem tudtak a családi napról, örülnek, hogy kipróbálhatták a játékokat. Más elmondta, hogy tavaly is ott voltak a lányával, akik szintén nagyon jól érezték magukat, heti rendszerességgel járnak a fürdőbe, minden szolgáltatással elégedettek. A családi nap végén számos nyereményt sorsoltak ki, a versenynek komoly díjakért zajlottak, tovább fokozva az ünnepi hangulatot. Elképesztő új rekord született a madzagfalvi napokhoz kapcsolódó véradáson. Minden várakozást felülmúlóan 660 segíteni akaró ember jelent meg a háromnapos eseményen. Barta István Zoltán, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei alelnöke, egyben a program főszervezője felidézte, hogy idén először három napon át csütörtöktől szombatig adhattak vért azok, akik csatlakozni szerettek volna a kezdeményezéshez. A madzagfalvi véradás eddigi csúcsa 2023-ban született, akkor 550 víradó vett részt. A szervezők most 600 főt szerettek volna.

versenyt a rögös túró és tejföld tematikával. A megméretetés rendkívül népszerű volt, csak nem 60 nevezés érkezett. A gyulai cukrászok Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland a tavalyi győzelem után ismét a dobogó tetejére állhattak, így megvédték címüket. A bíborfehér vajban gazdag piskótából, lágy túrós tejfölös muszból és ribizliborral ízesített erdei gyümölcsös rétegből áll. A cukrászda másik idei sikere a Hungária torta, amely negyedik helyen végzett. Ez csokoládés piskótára, karamellizált ropogósra, stracciatella jellegű túrós krémre és barack pálinkás sárga barack betétre épül. Balogh László, a cukrászda tulajdonosa, elmondta, hogy augusztus 20-án és 21-én is tömegek keresték a győztes tortát, amely a gyulai üzletben és Budapesten a Várkert bazárban megrendezett Magyar Ízek utcájában is nagy sikert aratott. A mindmegette.hu azt is közzétette, hogy hol kapható az idei Magyarország tortája, több Békés megyei cukrászda is árusítja a finomságot.

0: Díszpolgári címet és Pro Urbe díjakat vehettek át Szeghalmon az augusztus 20-ai városi ünnepségen, ahol beszédet mondott Macsári József polgármester. A városvezető felidézte, hogy Szent István nem csak országot alapított, hanem olyan értékrendet hagyott örökül, amelyet ma is irányt mutat. A hit, a felelősség, a közösség ereje, a munkabecsülete és az egymás iránti tisztelet továbbra is érvényes alapértékek. 2026-os díjazottak különböző hivatásokat képviselnek, de közös bennük, hogy életük és pályafutásuk során mindig mások javát keresték. Munkásságuk jól példázza, hogy a közösség szolgálata sokféle formát ölthet, de minden esetben ugyanarra az alapra épül, az ember iránti felelősségre. Szeghalom díszpolgára lett Vaszkó Tamás, a Péter András Gimnázium legendás igazgatója. Pályája Vésztőn indult, 1970-ben került Szeghalomra, majd 75-től 2007-ig vezette a középiskolát. Irányítása alatt olyan hagyományrendszer alakult ki, amely ma is meghatározza az intézmény arculatát. Úgy vélte, hogy egy iskola sikere nem egyetlen ember teljesítménye, hanem egy közösségé. A képviselőtestület Pro Urbe díjat adományozott 2026-ban dr. Csuta Lajos Pálné, Cikora Ágnes és Pálnik Ferencné számára. A dévaványai ecsegi puszták az Alföld egyik legértékesebb nyíl élőhelyei közé tartoznak, ahol két rétihéja faj, a barna rétihéja és a hambas rétihéja rendszeresen költ. A barna rétihéja országosan gyakori, és elsősorban nádasokban, mocsarakban fészkel. Bár a térség a kubik gödrei szárazság miatt már kiszáradtak, továbbra is megmaradt nádas foltokban költ, és egyre gyakrabban vadászik rágcsálókra a gabonatáblák felett. A hambas rétihéja fokozottan védett és ritka faj, számára a puszták országos jelentőségű élőhelyet jelentenek. Idén 4 biztos költést találtak, a faj általában a gabonatáblákban költ, de a szárazság miatt most ő is a nádasokat választotta. A Nemzeti Park őrszolgálata mindkét faj figyelemmel kíséri, és a gazdákkal való együttműködés kiemelten fontos a hambas rétihéja sikeres költéséhez. A barna rétihéja fiókái már július közepén kirepültek, még a hambas rétihéja fiókái ekkor keltek ki. Füst, halászli illat és rotyogó bográcsok fogadták a látogatókat pénteken Gyumaendrődön, ahol az Erzsébet liget adott otthont a 28. Gyumaendrődi Nemzetközi Halfőző Versenynek. Hazai és külföldi csapatok is érkeztek, hogy megmutassák, ki készíti a legfinomabb halételt. A hangulat ezúttal is kiváló volt, a bográcsok alatt lobogott a tűz, a levegőt pedig betöltötte a készülő halászli és más halételek illata. A nevezők 3 kategóriában mérhették össze tudásukat, dunai jellegű, tiszai körösi jellegű halász lében, valamint egyéb halételekben. A zsűri elnöke Tímár András van ez díjas mesterszakács volt. A rendezvény azonban jóval több volt egyszerű főzőversenynél. Délelőtt a németországi Schönen kamarakórus lépett fel, majd az operenciás együttes gyermekműsora következett. A Jó Bohócok gólyalábas produkciója a legkisebbeket szórakoztatta, délben pedig Puy Ferenc és zenekara szolgáltatta a zenét. Délután tovább fokozódott a fesztivál hangulat, Postás Józsi mulatos műsora után a Samba Mor Hungary Brazil Samba revüje rázsolt látványos programot a ligetbe, majd a Természetes Intelligencia zenekar lépett színpadra. Az estét a Mohikán zenekar különleges Bódi László cipő emlékére összeállított koncertje zárta.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösiel Centrum közéleti műsora.
1: A Békés-megyei könyvtár sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alapnál, hogy megmentsen néhány értékes régi kötetet. A támogatásnak köszönhetően Erdősné Rétfalvi Orsolya restaurátor 5 könyvet újított fel a könyvtár régi könyvek külön gyűjteményéből. A projektről tartott sajtótájékoztatón Juhász Zoltán igazgató beszélt a gyűjteményről, amely több mint 1000 kötetet számlál. A kollekció Fia Géza nevéhez fűződik, aki a II. Világháború után gyűjtötte össze az elhagyott könyveket, mivel a darabok több száz évesek, folyamatos karbantartást és restaurálást igényelnek. Ezúttal 4 könyv és 1 pergamen kapott új életet, amelyek a 17-18. Századból származnak. Az igazgató kiemelte, hogy a gyűjtemény legidősebb darabja az 1500-as években készült.
2: Nagyon örülök, mert most könyvekről beszélgethetünk itt a könyvtárban, nem pedig más típusú programokról, és talán valahol azért mégiscsak ez a könyvtárnak az egyik fő feladata, hogy megőriztek. Miről adtatok itt most hírt?
3: Igen, ugye több mint 300 000 dokumentumunk van a könyvtár gyűjteményét tekintve, viszont vannak úgynevezett kincseink, amelyek muzeális könyvtári dokumentumnak tekinthetők, ezek pedig a több száz éves könyvritkaságok. Ugye ezeket megfelelő körülmények között tároljuk, őrizzük, hogyha valaki kutatni szeretné, akkor hozzáférhetővé tesszük, viszont az is egy fontos feladat, hogy lehetőség szerint gondoskodjunk arról, hogy megmaradjanak ezek a kincsek. És most legutóbb a tavaly éppen adtunk be pályázatot a Nemzeti Kulturális Alaphoz, mely lehetővé tette azt, hogy restauráltassuk ezeket a dokumentumokat, így 4 kötet tudott megszépülni az idei évben, és ezzel is ugye azt tesszük lehetővé, hogy minél tovább megőrződjenek ezek a kiadványok, amelyek amúgy túlélték ugye a világháborút és egyéb eseményeket. Fia Gézának köszönhetően megőrizte őket az utókor, és most tesszük ezt mi is.
2: Van ugye egy olyan részletek, ami ezeket a nagyon régi könyveket tartalmazza. Ők hogyan élik a mindennapjaikat? Arra gondolok, hogy lehet-e őket esetleg megnézni, kikérni, hogyan működik ez a részleg a ti könyvtáratokon belül?
3: Ugye egy elkülönített helyiségben megfelelő fényviszonyok, illetve hőmérséklet mellett tároljuk elsősorban ezeket a kiadványokat alkalmanként bizonyos évfordulókhoz kapcsolódóan kiállítás formájában vitrínben megtekinthetők, viszont azért be kell tartanunk bizonyos előírásokat, így például a kesztyűben lehet megérinteni, illetve hogyha ki is nyitunk egy könyvet, akkor nagyon kell figyelni, hogy a gerinc ne sérüljön, tehát ne hújanak ki a lapok. Így elsősorban a könyvtárosok azok, akik kézbe veszik ezeket a könyveket, viszont hogyha kutatási céllal szeretné valaki tanulmányozni, akkor erre is lehetőséget biztosítunk. Idén nyáron Szlovákiából kerestek meg minket azzal a céllal, hogy egy adott szerző könyvébe betekintést nyerjen, és ekkor digitalizáltuk a kiadvány, tehát elektronikus formában tettük elérhetővé, hogy ezzel is biztosítjuk azt, hogy ne sérüljön a könyv, és mégis kutatható, hozzáférhető legyen. Úgyhogy igazából így zajlik ezeknek a több száz éves könyveknek a története, viszont egyfajta lehetőséget már fel is ismertem, hiszen amennyiben tudunk bővebb ismereteket szerezni ezeket a könyvekről, illetve el tudjuk mesélni a történetüket, akkor akár egy új könyvtári szolgáltatásként régi könyves bemutatót is tudunk majd tartani, úgyhogy elindult a gondolkodás most a fejemben, és az a célunk természetesen, hogy minél több érdeklődőnek meg tudjuk mutatni ezeket a ritkaságokat.

0: Nyilván azt pontosan tudjuk, hogy támogatást szerezni bármilyen jellegű munkára nagyon bonyolult, ezért kérdezem csak óvatosan, hogy nagyjából mennyi az a könyvmennyiség, ami restaurálásra szorulna. Mennyi 10-100 könyvről lenne szó egyébként, így szépen folyamatában?
1: Ugye nem vizsgáltuk fel a könyvek állapotát, de mivel mind, tehát 1851 előtt kiadott könyvből van ez 1310 darabunk, tehát talán nem túlzás azt mondani, hogy mindre szépen sorban ráférne kisebb-nagyobb munkálat. Ugye nyilván megvan a különbség a széteső könyvek között, illetve itt az előbb a restaurátor hölgy is elmondta, hogy bizonyos alapkezelés is jót tenne csak a könyvek borítójának, és ugye még kisenyítottuk a könyveket. Tehát egyfajta állagmegőrzési, állományvédelmi procedúrát azért jó lenne valamennyi könyvnek biztosítani, hogy ezt támogatás függvényébe tudjuk megtenni.
0: Mindegyik könyvről egyébként tudjátok, hogy nagyjából honnan jött, mit tartalmaz, milyen témát dolgoz fel? Fellettek már ezek véve akár valamilyen adatbázisba?
1: Egy jó pár kötetnek a leírása elérhető a könyvtár elektronikus katalógusában. Ezt a Békés megyei könyvtár korábbi munkatársai elvégezték ezt a munkálatot, hogy ezek elsősorban latin, német vagy gót nyelven íródott könyvek, amelyek megnehezítik a könyvek tanulmányozását. Ugye jelenleg nem rendelkezünk latin nyelv ismerettel rendelkező munkatárssal, úgyhogy mindez megnehezíti a további feltárást, illetve természetesen egy humán erőforrás sem ártana a feladat ellátásához. Alapvető információkat tudunk a könyvek egy részéről, így például tudjuk, hogy 1546-ból származik a legrégebbi kötetünk, amely Philip Melanchtonnak a könyve. Ez egy fatáblás, díszes pergamen kötésű kiadvány, amely részkapcsokkal rendelkezik. Ez a leírás elérhető a könyvtár katalógusában, így ugye lényegében a legalapvetőbb információkat valóban tudhatjuk a kötetekről.
0: Hogyan tervezitek folytatni a munkát? Itt ugye mondtatok már egy-két gondolatot a sajtótájékoztatón, hogy talán egy új pályázat beadása megtörtént.
1: Igen, az idejében is a Nemzeti Kulturális Alap megfogalmazta ezt a pályázati lehetőséget, melyre beadtuk mi is a pályázatot, így reményeink szerint az elkövetkező időszakban további 4-5 könyvnek az állapota tud megszépülni. Jelenleg bírálat alatt van a pályázat, úgyhogy izgatottan várjuk az eredményt, illetve hogyha sikeres lesz a pályázat, akkor folytatjuk a tevékenységet Orsolyával.
2: A Civil Központok Országos Hálózata, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt idén már 13. alkalommal szervezi meg közös véradási akcióját, a civil véradást. Békés vármegye több településén is lehet csatlakozni ehhez az életmentő eseményhez. Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei szervezetének önkéntese, ugyancsak a véradás fontosságára hívta fel a figyelmet.
0: Te magad a Magyar Vöröskeresztet képviselted itt a sajtótájékoztatón. Mire hívtátok fel a figyelmet?
3: Igen, a Magyar Vöröskereszt tevékenységére nyilván egyik legfontosabb tevékenységére hívtuk fel a figyelmet, itt ma a véradás szervezése, és arra, hogy ha összefogunk, mint itt is a következő hét, ugye a civil összefogás hete lesz, hogy mennyi embert el tudunk érni. Hiszen a Magyar Vöröskereszt is önkéntesekkel dolgozik, de ezt szeretjük mi is tágítani, hogy minél több emberhez jusson el ennek a fontossága, minél több embert érje. Ez nagyon jól bebizonyította az elmúlt 12 alkalom is, hiszen mindig minden egyes alkalomkor több embert sikerült elérni, és ebben bízunk a következő időszakban is, hogy tudjuk, hiszen azt szoktuk mondani, hogy egységben az erő, de az önkéntességben rejlik az idő. A civil információs központ is sok civilt ér el, de a Magyar Vöröskereszt is, így, hogyha az erőinket összpontosítjuk, akkor még hatásosabban, illetve még jobban tudjuk végezni a munkánkat, és még több bíradót tudunk elérni, meg tudjuk, hiszen ők egy más civil szervezeteket fognak össze, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy eljusson mindenki ez, hogy a véradás milyen fontos napjainkban.
0: Mi is nem egyszer beszélgettünk az elmúlt években erről a témáról, de ha valaki mégis kimaradt volna ebből a körből, nem hallotta volna, hogyan, miért adjunk vért, miért fontos ez?
3: Hát sokszor, de sokszor nyilván el kell, hogy mondjuk, ugye a vér semmivel sem nem pótolható. Próbálkoztak ezt már, ugye mindenki hallott a hírportálokon, hogy kitalálni, de nem lehet pótolni. Ezt csak úgy tudják egyéb műtéteknél, baleseteknél pótolni beteg embertársainak, hogy eljön az a 18 évet betöltött, egészséges, 50 kilót elért önkéntes véradónk, és idejét és vérét nem kímélve adja a beteg embertársainknak. Úgy gondolom, hogy ennél csodálatosabb tett nincsen, ennél nagyobb köszönet, mint nekik ezért, akik tényleg idejüket és vérüket, azt az nagyon sajátos, amit tényleg csak az övéké, odaadják másoknak úgy, hogy nem is tudják kinek. Ennél csodálatosabb dolog szerintem nincs a világon.

0: Most ugye önkéntesként vagy már tagja ennek a csapatnak. Nem tudom, hogy ettől függetlenül kérdezhetlek-e esetleg arról, van-e információd arról, hogy eddig hogyan sikerült ez az év a víradások szempontjából? Nem konkrét számokat, van-e információd erről?
1: Természetesen, ahogy említettem is, nap mint nap azon tevékenykedik a Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei Szervezete is, illetve a Vérrelátó Szolgálat és a partnerszervezetekkel közösen, hogy legyen. Ahogy említettem is, éves szinten mintegy közel 900 véradást szerveznek. Hasonlóképpen, ahogy a tavalyi évben is, egy 600 fölötti időszakban járunk, de ez az, ami nem lehet soha megpihenni, szoktam volt mondani. December 31-én befejezzük, és január 2-án kezdjük újra a szervezést, hiszen a vérkészítmények nagyon rövid ideig jók, és hát ezt mindig újabb egyéneket, illetve véradókat kell, önkéntes véradókat kell szerveznünk, de hál' Istennek Békés vármegyében jó egy társadalmított jó régen, és jó egy társadalmisított a véradás szervezés. Hosszú-hosszú évek munkáján sok kollégám, illetve rengeteg önkéntes segíti a munkánkat, és nagyon-nagyon régen. Hálás köszönet nekik is a már letett munkáért, és azoknak is, akik még eztán fogják segíteni a munkáját. Nagyon szívesen vesszük mindenki segítségét, aki a nemes cél érdekében tud tenni.
2: A Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője, Hercegné Számel Anna Mária kitért arra, hogy egyéb területeken is nagyon szoros az együttműködés már több év a Vöröskereszttel.
0: Egy véradással egybekötött rendezvényre hívtátok fel a figyelmet. Mi ez pontosan? Mi lesz?
3: A sajtótájékoztatónknak a témája ugye a 13. civil véradás az egész országban, a civil központok, mind a 19 plusz a budapesti iroda, szeptember 22-től 26-áig megszervezi ezt a véradást, ahol civileket hívunk, várunk nagy szeretettel, hogy minél nagyobb számban tudjunk vért adni, vért gyűjteni.
0: Milyen hagyománya van már ennek a programnak?
3: Ez a 13. civil véradás mindig február van, és mindig szeptemberben tartjuk, tehát egy évben két alkalommal van, és ahogy említettem, az egész országban ugyanakkor ez egy ilyen kampány jellegű véradás.
0: Mit lehet olyan értelemben arról tudni, hogy bárki jöhet, kell-e regisztrálni, jelentkezni, bármi, milyen helyszíneken lesz ez esetleg?
3: Hirdetjük a helyszíneket is, a nagyobb városokat, például Gyulán is, Orosházán, Békéscsabán és ezen kívül kisebb településeken, 19 helyszínen lehet majd vért adni. Mi kiküldtük a településeken is, illetve a Vöröskereszt ez nekünk egy nagyon jó partnerünk, és ők is hirdetik a saját felületeiken, hogy mikor és hol lehet. Regisztrálni nem szükséges, csak tudni kell, el kell olvasni előtte, hogy minek kell megfelelni, hogy nehogy véletlenül kellemetlen helyzetbe kerüljön az, aki szeretne elmenni vért adni, de sajnos nem tud egyéb okok miatt.
0: Igen, ezt a sajtótájékoztatón is kiemeltétek, hogy a Vöröskereszttel mennyire szoros a kapcsolat. Más területeken hogyan, hol tudtok együtt dolgozni, ha tudtok?
3: Vöröskereszttel több helyszínen is tudunk, és több programban is, hiszen adománygyűjtésnél is nagyon jó partnerünk, tehát hogy akár oda-vissza, tehát hogyha mi gyűjtünk adományt, akkor a kiosztásban segítenek, vagy ha nekik van felesleges adományuk, akkor ugye mi az Egyensúly A Egyesület égisze alatt működünk, tehát nekünk is vannak klienseink, közel 200 kliensnek tudunk eljuttatni adományokat, hogyha ha felajánlják őket.
0: Köszönöm szépen!
3: Én is!
4: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
5: Csaba Rádió. 88.9 Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

rien. Je ne pourrai plus jamais me toucher.

0: Csaba kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

streamer probléma az önös harcok verte kép. Engedd el, jöjjön minek jönnie kell szabadon. Nem megakadni nőkön hozzá címzett átkos szavakon. Csak lazán, mély levegő és ének, nincs itt félelem. Hisz szabad vagy az élet, örök a lélek, végtelen.

0: nem számít ki mit élve. Most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érte. Csak ennyi a feltétele, te menjél a kivétel.
1: Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testem lelánca, hogyan születhettem szabadnak. Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít, egyszer süllyed, mint a

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

38, nekem 45. Az agyadba nézve, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a keddeket. No, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

0: ez a Csaba.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

annyira mar meg amennyire akarom, vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, sercek a bakelét.